0: szürke hétköznapokat, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: nem csak egy rádió. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenki

anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: De szó az lamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napul

velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

DJs.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nem esett annyi eső sajnos, hogy az egy hete kerülgettem a tekintetemmel madárkakit az ablakról lemossa. Az a baj, hogy nem szedte le az eső, vagy nem eléggé. És most már annyira elegem volt, hogy itt pont kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
2: Na, biztos, hogy valami rédülféle kreativitás.
1: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod, de arra alkalmas, hogy takaríts?
2: Jó kérdés, mert mondtam volna, hogy lakáskulcs, de az azért erőteljesen megsérti.
1: A nyelved. Nem. Edzőcipő. Szóval én voltam az, aki az út mellett félreálltam.
2: Levetted a cipődet?
1: Zokniban. Ja, mond.
2: Levetted a cipődet? Vagy próbáltál egy ilyen elveszett idióta balettes mozdulattal egyébként fölnyúlni lábbal oda?
1: Kecses mozdulattal fölnyúlni. Írja valaki Zsóka, hogy bankkártya. Az se rossz, csak utána hogy fizetsz, tudod, mikor így lehúzod a madárt. Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor ott zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen fél lábon ugrálva ott voltam az autó mellett.
2: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipőt, de meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
1: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
2: Hát szuper. Grayson és Kevin kapcsolatából kiindulva. Grayson, ő 26 éves, és hölgy. Kevin, ő hát nem hölgy, hanem férfi, és 60 éves, és ők egy párt alkotnak. Ami adján is egyébként laza 34 évkor különbség.
1: Na de várjál, tényleg most, hogyha Andi esetében gondolkozunk, akkor kedvesen megfiatalítalak, és azt mondom, hogy úgy durván ennek a valakinek olyan 65 környékén kellett megszületnie. 65.
2: Egy 65-ös születésű csávóval?
1: Aha. Miket élt meg? Hát nem nagyon
3: tudom,
1: sok mindent.
2: Nem is érdekel.
1: Ő még abba született, hogy egyfajta tusfürdő van a boltban. Ő még volt katona, ő még férfi ember.
3: De figyelj, egyébként most...
2: Hétfőn nem volt tévéadás.
3: Várjatok már
1: most. Vigyázhatott apukádra, amikor gyerek volt. Én nem, igen, figyelek.
2: Na, egyébként ez a történet, ez nem erről szól. Azért ítélik el az internetezők ezt a párt, leginkább az úriembert, mert hogy nagyon szigorú szabályaik vannak, ilyen nem alkutárgyát képező szabályok, amik szerintük a kapcsolat stabilitását és biztonságát adják. Alapvetően, anélkül, hogy itt most nagyon a részletekbe belemennénk, egy ilyen kontrolláló kapcsolatnak tűnik ez, tehát hogy a hölgy nem nagyon járhat el egyedül, stb. És hát a jóval idősebb férj dominálja a fiatal nőt. Egyébként luxus életet élnek, tóparti ház.
3: Luxusban elviselhet, hogy nem mehetsz ki.
2: Na és pont ez, igen, és pontosan ezt mondják egyébként az internet, ezek a kommentelők, hogy egy ilyen pénzért feladott szabadság. Tehát, hogy a nő feladja a saját elveit, szabadságát azért, hogy ő jó módban élhessen.
1: De tényleg, ezek az emberek miért nem soha szomorú alkonyidősek otthonában élnek? Tehát, hogy miért mindig az van, hogy ez az idősebb, ez luxus ember, ez olyan életet biztosít, hogy óragyártó, óraeladó,
2: Pedig vannak biztosan nagyon vonzó szírasztalosok is, ugye? Erre célzol?
1: Szírva vigad a magyar, igen. Ó, azt ki sem merem mondani, hogy milyen nélet. Azt nem lehet adásban kimondani.
2: Hát ez nem.
1: Mindegy, ez egy másik téma. Miért nincsen olyan, hogy valaki csak így simán, mit tudom én, a piacon kinéz magának egy idős bácsit, aki nyúl az almakompótért, és akkor összejönnek.
3: Igen, hát ilyen nagyon kevés van egyébként, és persze, hogy nyilván az ember mindjárt előítéletes.
1: Az egésznek a motivációja nem tetszik, de minden esetre, ha most feltételezzük, hogy tényleg ez egy egyenlő kapcsolat, akkor ezek a kontroll dolgok beleférnek?
3: Hát szerintem nem. Tehát ennyire azért ne korlátozzunk senkit, hogy nem mehet egyedül sehova.
1: Max a belülről fakad, nem? Tehát, hogyha nincs meg az igény benne sem, de akkor sem mondjuk ki.
3: Hát...
1: ez nekem már adok a feleségemnek zseppénzt kategória.
3: Hát körülbelül igen.
2: Én azt gondolom, hogy amíg egészséges kompromisszumról beszélünk, addig nincs gond. Meg amíg a másik nem érzi korlátozva magát.
3: Csak na de hát így hogy nem érezheted korlátozva magad?
2: Hát ha nem volt semmi életed, és előtte se jártál sehova, akkor lehet, hogy
1: például
2: nem.
1: Most, ahogyha Nóri ki akar menni otthonról, akkor kell neki SMS-t küldenie? Vagy már megbeszéltétek, hogy mit tudom, 10-ig azért kimozdulhat?
2: SMS-t? Írásos enged? Ne viccel. Hülye vagy? Három példányban, két tanul alá
3: írva. GPS nyomkövető van a telefonján.
2: Nem, semmi ilyesmi. Egyébként nekem is tök nonsens. Tehát, hogy, és az a durva, hogy volt a környezetemben hasonló kapcsolat.
1: Igen.
2: Igen, ahol ilyen szintén nagyon szigorú és kívülről nézve érthetetlen szabályok voltak, tehát hogy például a hölgyemény nem is nagyon beszélgethetett idegen pasikkal, vagy olyan pasikkal, akiket mondjuk a párja nem ismert. Olyanokkal nem nagyon beszélgethetett.
3: Hát jó, de most a munkahelyen honnan tudja, hogy kivel beszélget? Vagy nem engedte el munkába se? Vagy én ezt nem is értem, mert most, hogyha például a mi szakmánkból indulunk ki, akkor nálunk azért elég sűrűn előfordul, hogy idegen emberekkel kell beszélgetnünk.
2: Hát azt mondaná, hogy akkor figyelj, ne, csak ne, női interjú alanyok jelentnek.
1: Ezt ne a feleségem előtt mond. Láthatja. Idegen nők ide bejönnek? Hát szerintem ezt valahogy ilyen kompromisszumosan kéne megszabni, hogy legyen szabad elmennie otthonról, de csak akkor, ha nagyon csúnya az nap. Hát, hogyha megtépi reggel a haját, felken egy kis műbajszot. Szokott is lenni ilyen amerikai vicces filmekben ilyen, hogy engedi a férj, hogy menjen a nő társaságba, csak nem borotválkozhat meg. Uh-huh. Tehát, hogy lehetne ilyen határ szabni, hogy mehetsz, ha csúnya vagy.
2: Az még nagyobb genyeság szerintem. Hát ez a dal biztos nem rólam szólt, ha ez lesz a témánk, hogy Shocking Energy, kérem szépen.
1: Készültünk egy kis témával egy nagy embernek.
2: Jaj.
1: És most, hogy kiharcoltam a fizuemmel, és nem tudod, van ez, hogy úgy kell valakit szídni, hogy kettőt dicsérsz, egyet szídsz, tehát, hogy mit tudom én, jó a kedélyed, jó a humorod, te hülye, és akkor nem sértődsz meg, hogy egy kicsit most fölhájpoltalak, hogy aztán lenézhessünk rád.
2: Ja, igen. Na, szóval, hogy Ádi találta ezt a kutatást, tényleg nem én hoztam be a műsorba.
1: Most látják a videón, hogy hozzám tartod a fegyvert, rám szegezted, de oké, mondjad.
2: Hogy állítólag egyre inkább hasít ez a Short King Energy, és a short az ebben az esetben, hát legalábbis hivatalosan a magasságra értendő. Tehát miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Tesszük fel a költői kérdést. Én már jó ideje fölteszem ezt a költői kérdést. Választ ugye nem nagyon kapok be.
1: Andi, látsz ebben bármi igazságot? Vagy van ennek létjogosultsága?
3: Nem tudom. Én biztos, hogy nem nagyon szeretem, hogyha alacsonyabb nálam a férfi.
1: Tehát igazából nem is a magasság a kérdés, hanem a hozzád mért magasság.
3: Hát a hozzám mért magasság, igen. Nálam legalábbis.
2: Én azt
3: meg
2: mondtam.
1: És hogyha mondjuk ez túlsúlya kompenzálja?
2: Kicsit legalább gurul, tudod?
3: Ja.
2: Én azt mondtam, hogy szerintem három csoportba lehet alapvetően a nőket beosztani. Vannak
1: a goldigerek.
2: A gold, a silver, meg a bronz, igen. Nem, szóval, hogy ők vannak szerintem nagyon kevesen, akik kifejezetten buknak az alacsony pasikra. Állítólag vannak ilyenek, mert őről fogunk beszélgetni. Vannak olyanok, akiket nem zavar, ha egy pasi alacsonyabb, nem azt mondom, hogy rajonganak érte, hogy nem zavar, hogyha a pasi ezt tudja más tulajdonságokkal kompenzálni. Talán ők a többség, és vannak, akiket meg kifejezetten zavar, hogyha egy pasi alacsonyan. Tehát ez a három csoport van szerintem.
1: Minden esetre, amikor föltetted a kérdést, hogy miért buknak a nők az alacsonyabb pasikra, akkor egyértelműen az ugrott be, hogy azért, mert lejjebb vannak, tehát hogy oda nem fölfele kell menni, hanem bukni kell. A legtöbb esetben az a helyzet, hogy az alacsonyabb férfiak golden retrieverként gondoskodnak rólad, hogy megbocsáss nekik a magasságukat. Tehát kvázi egyfajta kompenzálásban éled az életed, és próbálsz más dolgokban kompenzálni, és ezért más dolgokban jobb vagy, mert ezzel kérsz bocsánatot a magasságodért.
2: Hát gyerekek, sok mindenhez hasonlítottak, már golden retrieverhez még nem, de eddig is eljutottunk.
1: Na, így, és azt mondják, hogy sokkal odaadóbb, sokkal empatikusabb egy alacsonyabb pasi, mert igazából neki meg kell küzdeni a dolgokért az életben, és ezért felkészült, érettebb személyiség, mint akinek úgy tálcán kínálják a dolgokat.
2: Egyébként az biztos, hogyha az ember vagy alacsonyabb, vagy nem feltétlenül egy Adonis külsőre, vagy nagy isten a kettő egyszerre, mint én, akkor azért hát azzal nem tud hódítani. Tehát, hogy akkor kell a humor, kell a kisugárzás, kell az intelligencia, kellenek olyan dolgok, amikkel azért csak meg tudsz fogni egy nőt.
1: Egyébként ebben van valami, erről nők esetében szoktunk beszélgetni, tisztelet a kivételnek tényleg, de hogy nagyon sok helyzetben az van, hogy a legszebb nők a legkevésbé izgalmasak személyiség tekintetében. Mert úgy minden adva volt nekik, de ez szerintem férfiról is igaz lehet, hogy minden adott, meg minden összejön már a küllemedből, akkor nem nagyon teszed bele azt a melót, amit mi mondjuk beleteszünk az életünkbe.
3: Igen. Ez is csak általánosítás szerintem.
1: Mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, de ha nem kell dolgoznod valamiért, hanem csak úgy kapott telcen, akkor nem alakul ki valami.
3: Nem feltétlenül igaz ez sem, szerintem.
1: Jó, akkor mondj nekem szép okos nők. Szerintem a nagyon szép emberek sokszor unalmasak. Csak mondom.
3: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
2: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem unalmasak.
3: Ja, mert szerintem unalmasak.
1: Erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj bele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi. Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából te olyan azt az arcát látod.
3: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
2: Egyébként tényleg tök érdekes, most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalattal tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában.
3: Ez igen.
2: Én ugye így élem az életemet, tehát azért én tényleg én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogy egy pasi alacsonyabb. Sőt, volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Mm-hmm. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
3: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
2: Abszolút nem.
3: És hogyha jóval magasabb, mondjuk az ha mondjuk sem. Egy olyan magas lenne, mint az Ádi.
2: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy Ádi?
1: 193.
2: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
3: Jó, oké, de ha mondjuk mit tudom én, ilyen 180 lenne a nő.
2: Azt nem, az abszolút nem. Nem.
1: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
2: De hát nem lehet.
1: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
2: mi sötét van,
1: felállsz egy padra, vagy
3: hát de mondjuk az
1: megnézed,
3: hamar
1: hol magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
3: Az hamar kiderül. A Szexes New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele, és akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora. És akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Azt mondta, meg így nézett, hogy úristen, mekkora.
2: Egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bárszéken ülök.
1: De tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
2: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
1: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire üljön.
2: Mennyire életszerű, tényleg elrohansz, mint a
3: ilyen. És akkor kiabálsz neki, hogy gyere, utálom!
2: Gyere!
1: Majd a végén, mikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
2: Én még lemosogatnám a vacsorára.
1: Én még itt elődögélek, szeretem ilyenkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
2: Levonom a tanulságokat.
1: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide. Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó,
2: nem,
1: ez
2: gyerekek,
1: nem életszerű.
2: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel.
1: És hogyha mondjuk végiglovon vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
2: Mert hogy szűke hercegfehér lovon?
3: Jó, mondjuk, mind a Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábam.
1: Csak ne pónin, mert ez gyanús. De a lóhoz képest tűnj nagynak,
2: és
1: a lóhoz legyen nagy.
2: És még arról sem érve a lábam, tudod. Na, jó van gyerekek, akkor úgy látszik, hogy működik a Short King Energy, ha van hozzá humor meg intelligencia.
1: Bocsánat, arra még szálljunk időt, hogy beolvassuk azokat a nőket, akik írták, hogy nekik bejönnek az alacsonyabb pasik. Kész.
2: Ennyi volt. Ahogy ígértük, a kézilabda lesz a főszerepben. A stúdióban itt van velünk Éles Benedek, a MOL Tatabánya KC játékosa.
1: Szia, Benedek! Szia!
4: Üdvözlök mindenki, szia.
2: Na, hát most egy kicsit talán lazább hét van, ugye? Így a válogatott hét keretében. Volt időtök szusszanni?
4: Hát, mondhatni, igen, most azért volt három nap pihenünk, kézilabdamentes napok. Tegnap már elkezdtük újra az edzés, jövő héten ismét két mérkőzés, utána pedig nagyon fontos kupameccs. Úgyhogy ez most viszonylag egy látosabb hét, de menni kell tovább.
2: Ráadásul hát azért tegyük hozzá, hogy nem akármilyen meccsek, bár itt azért volt közte olyan, és én ezt például mondtam az Izvidács elleni hazai meccsre gondolok, hogy szerintem az egy olyan hangulatban telt, hogy én azt éreztem, hogy ez valami elképesztő mentális pluszt tud adni. Ti hogyan éltétek meg azt a meccset, mert erre külön kíváncsi vagyok.
4: Igen, ami igazán kemény volt ebben az évben az, hogy nem igazán volt olyan mérkőzésünk, amire ahogy azt mondtuk, hogy jó, most tudunk szusszanni, mert szerintem mindegyik meccset a utolsó 10 percben nyertük meg, de úgy jöttünk haza, hogy talán kettő lett ott, és itthon pedig hát a szurkolók segítségével sikerült megjelni.
2: Igen, az egy elképesztő hangulat volt. Szóval, hogy ha valakinek szeretném eladni a kézilabdát, hogy szeresse meg, akkor körülbelül az egy ilyen meccsre kellőt kivinni. Igen.
1: Magyar csapat ilyen magasra még nem jutott. Európa kupa döntőt játszottok, tényleg fantasztikus. Van egy legkevésbé sem elfogult kérdésem, hogy mennyire lesz nehéz kiállni ezen az Európa kupa döntő játszani, miután kikaptatok a budai farkasok részt.
2: Gyorsan, de a tatabányai szurkolóknak megjegyzem, háttérinformáció, hogy Ádi egyébként a budai farkasok speakere, úgyhogy ez egy különösen szép mérkőzés lesz ugye olyan tekintetben, hogy ugye én vagyok a tatabánya speakere, te a budai farkasok speakere.
1: Én
2: de csak
1: leszek.
2: Nálam lesz mikrofon a meccsen, csak úgy mondom, Ádi, csak nálam lesz mikrofon.
1: Ne nagyon verjenek meg engem, ugye a meccs végéig.
2: Hát a saját érdekedet diktálnám.
1: Igen, nyilván viccet félretéve azért itt is viszonylag közel lesz még egy mérkőzés a kupa döntő előtt. Ez lehet egy olyan, ami ráhergel titeket a döntőre, vagy úgy vagytok vele, hogy bárcsak ez messzebb lett volna?
4: Nem, én úgy gondolom, ez pont jó időpont. Egy ilyen mondhatni idézőjelesen felkészülési mérkőzés tökéletes lesz, hiszen azért most készülünk, inkább az Ohrid van nyilván előtérbe, most rájuk készülünk főként, de a budai falkasok ellen meg mindenképp szeretnénk nyerni, hiszen utolsó hazai bajnoki, úgyhogy azt is szeretnénk jól zárni pozitívan.
1: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesugtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
2: Nem, tényleg semmit, tehát hogy most őszinte meglepetés. Nagyon röhögtök, szóval.
3: Hát ne.
1: Ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
3: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra.
2: Ajajajajaj, mi jön itt?
3: Figyeljetek, hát...
1: Olvasd fel a hírt?
3: Olvassam fel.
1: Csak
3: így,
1: a címet.
3: Várjál, mert ez nincs meg, azt nem mentettem ki.
1: De amúgy,
3: hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
1: Ettől féltünk.
2: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a zsitának, a Marcinak. Szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves.
1: Annyi, légy szíves.
2: Óvatosan.
3: Hát fontosan. Tudni legalábbis nem menjetek.
1: Légy szíves, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok helyreigazítást a rádióban.
2: Here we go again.
1: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
2: Here rágó hal.
3: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy Paco. A piranya.
2: Milyen színű?
1: A zacskós halak családjába tartozik.
3: A színű, hát
2: ja,
3: milyen
2: mondom, fekete.
3: Ne.
2: A fekete pákó.
3: A pákó.
2: A hererágú fekete pákó.
1: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
2: Zacsihari.
1: Tehát ez szopogat,
2: japán neve zacsihari.
1: Szopogat,
3: nem,
1: vagy rág?
3: Ez, nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
1: Fogazik?
2: De?
3: Ez ráharap és zúz.
2: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
1: Nem jó,
3: nem
1: hal.
3: A szopó hal, ez hererágó hal.
1: De akkor ez nem jó hajon.
3: Nem, igazán.
1: Ez csak a férfiakra veszélyes.
3: Igen.
2: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó lehet.
3: Igen, tényleg.
1: De mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
3: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg Mag. Szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyes magvakat és diófélléket szeretni.
2: Annyira azért nem kemény.
1: Abban nincs csont.
3: Nem, de olyan alakul.
2: Csak még a bugyik lesz. Úgy, gyerekek. Igen. Figyelünk.
3: Igen, na, és hát igen. Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyesnek nézheti.
2: Nem lát, de hal.
3: Hererágó.
1: Oké, okay, meg vagyok.
3: Még egyszer elmondom.
1: És van foga?
3: Van.
1: Jézusom.
3: Olyan. Állítólag olyan, mint az emberi fog. Hasonlít.
2: Ú, gyerekek, az...
1: ez, és akkor nem csak,
2: ez veszélyes.
1: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
3: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppan.
1: De hogy jut be a gatyába?
3: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
1: Úgy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát.
2: Lackó, kapásod van!
1: És amúgy válogattad, hogy az epilált a szereti?
2: Fazonra megy?
1: Hogy jött minden, ami erre?
3: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre és, rámegy.
1: De mi, ezt a Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
3: Nem, hát ezt adták
2: neki. Ez a művész neve.
3: Ez a művész.
1: Próbálom komolyra venni.
3: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
1: Halusz Hereditus.
3: Biztos, hogy történtek már balesetek, és azért.
2: Here Harabditus. Here.
1: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
3: De nem kell neki.
2: De... Tovább megy.
3: Megkerüli.
1: De tényleg, hogy tehát
3: alá
1: akkor
3: megy.
1: Gatyóban nem jut be, tehát akkor ez egy védelem. Az
3: igen,
1: jó.
3: Az védelem.
2: Kivéve a röngelszemei vannak.
3: De, nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
1: Megy és eszik mindent, ami golyó.
3: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
1: Betoljak. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
3: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paku.
1: Jó, Paku.
3: Csak azért, gondolom, azért nevezték el így, mert hogy ahol onnan származik, ott több ilyen baleset is történhetett.
2: A Neoton família írt is róla dalt.
3: És...
1: Meg nálunk van egy fekete.
2: Igen, de ők gondolták volna, hogy aztán így elszabadul.
1: Jó, és akkor ez hogy került ide? Tehát hol van?
3: Azt a nem Dunában írják, hogy kerül... Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
2: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
3: és a nudizással.
2: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágóval
3: támadott meg valaki egy férfit.
1: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy az zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje.
2: Hát, de az akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Nudista light.
3: Hát igen.
1: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanúsítja valami rángat.
3: Ha valami húzogatja, akkor egy zsinort, amire rákötötted, akkor...
1: Gyorsan focista póz.
2: Hát ha van, akkor arra jártad kötni, akkor az jó dolog.
1: És mivel...
2: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
1: Mivel lehet védekezni?
3: Hát semmivel nem tudsz védekezni. Hát a gatyával, igen.
2: Az, hogy nem veszed le, igen.
1: Betoljak, mik van?
2: Mondom hasonló, mint Tájföldön.
1: Ez milyen para.
2: De tényleg, tehát erre azért nem készülnél.
3: Egyszer azon gondolkoztál, hogy nudizol a Dunában, most már meggondoltad magad.
1: Nem, csak az, hogy mindig panaszkodnak a nők, hogy a szülés, meg mi ezt nem tudjuk átélni, meg ilyenek. Közben nekünk férfiaknak ilyen dolgokkal, és egyre többel kell megküzdenünk.
2: Na, hát ilyen veszélyek vannak, igen. Hát ki gondolta volna? Ráadásul a modernkor kihívásai. Volt régen hererágóhal? Nem volt.
3: Hát biztos volt, csak nem jött el idáig.
1: Hány magyar mehet be így a kórházba? Ó, megint itt egy herés.
2: Lehet, hogy azért jön, mert tudjátok, azért azt lehet tudni, hogy a magyar nők azok világhírűek. Mert hogy annyira
1: a magyar
2: szépek. A magyar here is lassan az lesz, az is világhírű. Hogy milyen szép.
3: Hát ha rácupan egy ilyen hal, akkor biztos.
2: És akkor azért jönnek erre. Nem elégszenek meg, nem honnan jönnek ezek Duna? Nem elégszenek meg a német herével. Mit nekem német here?
3: Ott is vannak valamelyik Svájcban, azt hiszem ott, hogy az. Olvastam, mintha ott is lennének.
2: Na,
1: hát tényleg, vagy mi lesz?
3: Mert Franciaországban is volt ilyen hal. Ott
1: mi lesz még? Jön majd az Ádám Csutka falósas. Te mi lesz még?
2: De nekik magyar here kell, látod? Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy svájci. Elég nekik ott, jó, bicska, csokoládé, hegyek, el vannak.
1: És ez nem megoldás, hogyha úgy mész be a vízbe, hogy a herédet kitartod?
3: Azt megnézem.
2: De ez hogy így, hogy emeled? Tehát úgy gondolod, hogy... De várjál, mert akkor
3: csak
2: viszont...
3: végig fogod. De akkor is rámegy, mert a kezednek is olyan alak.
2: Hát azért inkább oda harapjon. Na jó, de gyerekek, akkor megint csak az van, hogy mi alacsonyabb férfiak, akkor veszélyeztetettebbek vagyunk.
3: Igen.
1: Ugye? Roland.
2: Tehát, hogy azért engem hamarabb támadna meg a hererágóhal.
1: Én annyira fel akartalak ma emelni, de a végére csak bejön egy
2: hát
1: ijesztő.
2: Emeljél is fel a Dunába, könyörgöm, különben jön a hererágóhal, azt megtámad.
1: Ó, mik vannak?
2: Na de nem, gatya nélkül.
3: Csak nehogy felugorjon odáig.
2: Ja, hoppa, repülök.
1: Szerintem ez egy fontos hír volt, hogy
3: is egy dió.
1: Védjük ezzel a magyarokat.
2: Ez közérdekű tájékoztatás volt, csak mondom.
1: Az áldozatok jelentkezzenek, tehát ezt nyilván komolyan kezeljük, nem
2: és természetesen anonimitásukat megőrizve meséltek el, hány öltés volt utána.
3: Egyébként állítólag még el is vérezhet az adott illető, úgyhogy ez nem vicces.
2: Ugye nekem már a gondolattól fáj, jó?
1: Amúgy, hogyha ez történne, akkor rajta lenne a sírodon, hogy egy
3: hererágó hal.
1: Hererágó hal.
3: Okozta a halálát.
2: Nem, de megkérnélek, még ott az utol, amikor szenvedek, tudod, hogy ha majd te mondod a búcsú beszédemet, akkor légy szíves, fogalmazd bele.
1: Mondjátok azt, hogy cápa volt, légy szíves.
2: Ja, mert tényleg, hogy mennyi vetszik ki már, hererágó hal.
1: Még visszasírjuk a cápákat, szerintem eljön ez az idő.
2: Hát, Andi, tényleg feladottad a napunkat. Időközben csekkoltuk, hogy néz ki a hererágó hal. Hát több foga van, mint egy komplett Mónika Show évadnak.
1: Nagyon durva. Olyan, mint egy szemét piránya. Mert a piranyához képest kedves.
2: Igen, de egyébként milyen szép fogai vannak. Tehát ha most ilyen fogorvosi szemmel nézném, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon szép fogai vannak. Csak hát ne akarja ezekkel a beherémet megrácsálni.
1: Nagyon durva. Nézzétek meg. Jó erre felkészülni.
2: Mármint a halat. Azt nézzétek meg. Jó, tehát ez fontos. tegyünk különbséget.
1: Jaj, de mert a piranyós üzé, arról mindig voltak ezek a legendák, meg mindenfélek, hogy igazából nem is támadnak emberre, meg csak akkor necces, hogyha nagy rajban vannak. Azért én nem szívesen mennék be közéjük, de most van még egy. És hogyha ez itt van Magyarországon, ráadásul a Dunában, akkor ez nyilván kiderült, hogy édesvízi hal előfordulhatna mondjuk a Balatonban is.
2: Figyelj, szerintem sorsoljunk. Lezajlott a Magból sláger játék. Erre rágunk, valután ez nagyon hülyén veszi ki magát, de ez volt ugye, Magból sláger. Nem Magból, Magból.
1: Mondja te. Te hangod még.
2: Szóval a Magból sláger játék, még 7 és 8 között zajlott.
1: Honnan tudod, hogy megtámadta a férjedet a Erre rágó hal, hogy kiszól neked, hogy drágám!
3: Itt vagyok.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
5: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ádi újra szemüvegben. Most már ez megszokott lesz szerintem, tehát hogy igazából még pár napig rácsodálkozhatsz a jelenségre, de azt hiszem, hogy törekszem rá. Most vannak rajtad foltok. Szedd már le, most már le magadról a foltokat.
2: Vannak rajtam foltok?
1: Lehet, hogy nálam van.
2: Szerintem igen, gyanítom.
1: Figyelj, egy új rovatot szeretnék behozni a műsorba. Az pedig a bicskei tehenek mindennapjai. Bicskénél a strádáról látszik a domboldalon néhány tehén. Tiszta Svájc, vagy mini Svájc. Annyira jó a hangulatuk, és minden reggel, amikor jövök, akkor meg tudom figyelni, ezt nagyjából egy ilyen pár napja vettem észre, hogy ezek ott vannak, hogy hány tehén van fönn a dombon, hány van len, hány van középen, hogy barátkoznak, mi a dinamika. És azt gondolom, hogy ma egy ilyen két tehenes csúcsnap van, ma ketten voltak felül, annyian voltak olyan erőben, hogy fölmentek odáig, ami azt jelenti, hogy ma egy ilyen lomháb napunk lesz.
2: Azért szerintem az életben nem hasonlították még Bicskét Svájchoz. Szóval, hogyha így vannak most bicskei hallgatóink, akkor úgy szerintem húzzátok ki magatokat, mert...
1: Pedig mocsok sok a párhuzam, tehát svájci bicska, meg bicskei bicska.
2: Bicskei bicska. És a híres bicskei csokoládé, ugye?
1: Biztos, hogy van valami, nem? De... Tud valaki csokit csinálni bicskén? Írjatok.
2: Vagy próbáljon meg, igen. Na jó, várom a további párhuzamokat. Bicska az is egy ilyen kis különönálló ilyen békeszigete, mint ahogy általában Svájc, hogy mindenből kimarad.
1: Igen, köztudott, hogy ott is helyi fizetőegység van, amit nagyon szeretnek, de hogyha hitelben veszel fel, nem érdemes bicskei frankban.
2: Mondjuk drága az élet, ezt mondjuk lehet, hogy sokan aláírnák bicskén is, hogy a Svájcban tudjuk, hogy az. Jó van, figyelj, azért nem nagyon voltam erre felkészülve, hogy hirtelen egy ilyen párhuzamot kell kibontanunk, így már tegnap óta, hét előtt.
1: Már tegnap óta figyelem őket egyébként, tehát a bicskei teheneket. Azt nem tudom, hogy az bicske már, mert ugye úgy van, hogy a stráden, ahogy jössz, ott a bicske tábla előtt egy nagyjából egy ilyen fél kilométerre jobbra nézel, ott vannak. De én bicskei teheneknek fogom hívni őket.
2: Tehát ők a bicskei határtehenek. Ők jelzik, hogy figyelj, mi itt vagyunk, akkor innentől jön bicske. Tehát, hogy...
1: Meg jó lehet a bicskei tej, gondolom.
2: Aha, tehát ők az előjáték tehenek bicskéhez.
1: Egyébként lehet, hogy Svájci nem veszi. Valahonnan kell szerezni a tehenet.
2: A híres bicskei tehén nevelés, ugye? Az azért úgy, na.
1: Hát valahol meg kell tanulniuk kisebb domboldalon azt, hogy lehet ferdénálni. És szerintem ezt bicskén tanulják.
2: De várjál, és hol lilulnak be?
1: Ez szerintem út közben, nem? Tehát túl szűken vannak, és hát amíg átérnek, na.
2: Már is megfejtettük a Milka tehenek titkát, hogy mitől lilák. Na kérem szépen, azt nem tudom, hogy Ádi most az új szemüvege miatt haluzik-e ilyen mindenféle teheneket.
1: Vagy már reggel iszik.
2: Bicske térségében, vagy rászokott valamire, amiről még nem tudunk. Azt nem tudom, hogy a tehén az mennyire okos, tehát ő tud például, gondolom, hogy tud hallgatni a nevére, tehát hogy úgy tud emberrel barátkozni, ha hozzászokik.
1: Szerintem igen, amit én konkrétan tudok a tehenekről, és számomra nagyon érdekes volt, hogy van legjobb barátjuk, már hogy egy másik tehén, és hogyha elveszik tőlük, akkor depresszióba zuhannak.
2: Igen, én azt tudom még, hogy panelban nem érdemes tartani. Bajosan lehet tudod fölsétáltatni a harmadikra.
1: Jó, oké, de ha egyszer felvitted, akkor ott már jól el van.
2: Hát az biztos, kiállítod az erkélyre, csak nem nagyon tud szegény megfordulni.
1: Hát meg tudod, volt ez az eset, amikor egy házas pár, de ez nem Magyarországon volt, és tényleg megesett. Utána néztem, mert nem hittem a bulvárhírnek, hogy feküdtek az ágyukon egy parasztházban, és a férjre ráesett egy tehén. Mert ugye a ház mögött ilyen domboldalon legeltek, és szerencsétlen férjet levitte a földszintre a tehén a francia ágyból.
2: Sokkal nehezebben tudta volna kimagyarázni, ha egy bikinis playmate esik rá. Lehet, hogy jobban élvezte volna, csak nehezebben tudta volna kimagyarázni az asszonynak, hogy figyelj, nem tudom, hogy került ide, szerintem a domboldalról zuhant rám.
1: De meg amúgy... Most melyik nő ne bocsájtaná meg a férjének, hogyha azt mondja, hogy éjszaka rám esett egy tehén?
2: Ja, azt hittem egy bikinis playmate.
1: Ja, levasz, az nehezebb.
2: Írjátok meg, drága hölgyek, hogy elhinnétek-e? Mondjuk, ha nincs fölöttetek domboldal úgy bajosan, de ha van, mennyire lenne hihető, hogy véletlenül oda esek. Ha pont arra járt, pont megcsúszott, pont oda esek. De amúgy,
1: ha tőgyel a szájban ébredsz, akkor már csak mellé kell lenni a műzli. Na, valami ötlet, valami gondolat. Kellogg's.
2: Ezt is vetítsem le a bikinis playmate-re?
1: Ne.
2: Hallod, láttam valamelyik nap itt Tataványán egy nagyon élelmes sofőr. Nem tudom, mi volt aznap, de hogy láttam két mentőautót is szirénázva elrohanni, meg egy tűzoltót. És a főúton ment a tűzoltó autó, hát nyilván ugye a sofőr. Ilyenkor illedelmesek, tudják, mi a szabály, engedik. És mögé elég szorosan beállt egy Tesla, és gyakorlatilag így vitette magát. Tehát ő,
1: szimpatikus.
2: Ő rá csimpaszkodott így a tűzoltóautón, és mondjuk úgy, hogy szélárnyékban követte, ugye, ilyen kis Forma 1-es kifejezéssel élve, úgyhogy mondtam, hogy nagyon rafinált itt valaki.
1: Ez korrekt. Még az izén keresztül a mentő vagy a tűzoltó szivargyújtóján keresztül egy kis plusz töltést felvehetne, és akkor még az sincs.
2: Ja, de tényleg beállt is szélárnyékbe, és ahogy ment a tűzoltó autó, ment mögötte.
1: Meg amúgy a Teslák néha kigyulladnak, tehát akkor még praktikus is. Nem lehet, hogy a saját tűzoltóját vitte magával?
2: Van neki privát tűzoltója?
1: Simán, ilyen autó mellett szerintem belefér a dolog.
2: Hozzuk nektek a Titanic VR-t, mert hogy a virtuális valóságban újra át lehet élni a Titanic tragédiáját. Senki ne szóljon a feleségemnek. Léci, jó, aki ismeri.
1: Úgy is elmentek, tudom, hogy elmentek.
2: Senki ne szóljon neki, nekem elég, ott 60-szor megnéznem a filmet vele. Jó, de senki ne szóljon neki, van ilyen.
1: Voltál Titanic múzeumban, nyaltatok Jéghegyet?
2: Nem.
1: Én voltam. Nem voltál Titanic múzeumban?
2: Ne, ez sem mond ki, légy szíves.
1: Már nincs, de hogy az, azt mondom, a Millenárison volt, és az elején húztál egy nevet, aki ott utazott a Titanicon, azt te voltál, és a végén derült ki, hogy túlélte, és az utolsó szobában egy darab jéghegy volt kiállítva. Zseni, hogy mind tudnak pénzt lehúzni. Én túléltem.
2: De tényleg meg lehetett nyalni a jéghegyet? Vagy csak meg lehet, ilyen,
1: nem,
2: ilyen?
1: Bármit meg lehet nyalni.
2: Jó, hát csak mindent érdemes.
1: Mi? Én nem tudom, egy csomó olyan nagy híres templomot Európában megnyaltam.
2: Azért eddig is tudtuk, hogy vannak érdekes dolgaid. Ez kifejtenéd, hogy milyen indítatásból?
1: A milánói dómot nyaltam. Hát, a milánói szkálát megnyaltam el.
2: Az ember, aki körbe nyalta Európát.
1: Így jártam
2: anyátokkal. Én eddig azt hittem az Arokkó Szifrédi, de hát úgy tetszik, hogy a rétbládam.
1: Az Így jártam anyátokkalban van az, amikor megnyalják a harangot, hogy csináljanak valami különlegeset, amit senki nem csinált. Mert ugye oda mindenki elmehet, de kevesen nyalják meg. És akkor igazából ezzel teszel magadnak egy különlegesebb élményt.
2: Figyelj, jártam már egy pár híres épületben én is, így a világon.
1: Na és mit nyalnál meg így visszatekintve? Mit bántál meg, hogy nem nyaltál meg?
2: Hát most így nem gondolkozom, hogy mi az, ami...
1: Ez Eiffel-toronyra télen ráfagysz, az óvatosan.
2: Igen, én tavasszal voltam az Eiffel-toronyra, de akár az Eiffel-toronyot is megnyalhattam volna, vagy a Camp Nou-t, vagy nemrég a Chichen Itzát. Nem tudom, érdekes lett volna.
1: Az olyan, mint a Csicsolinának
2: az húga? Nem olyan Itza.
1: Milyen Itza? Chichen Itza.
2: Megnyaltam Itzát, igen, milyen Itzát? Chichen Itzát, ja. De azt nem tudtam volna megnyalni.
1: Jó, de tényleg, mi a legcoolabb, amit megnyalhattál volna életedben?
2: Figyelj, következő óra elejére kitalálom, csak most át kell adjuk, egyrészt is lesokkoltál, másrészt meg át kell adni a helyüket Andinak.
1: Andi, téged is megkérdezlek, mert tudom, hogy például a Harry Potter múzeumban elmentél, de Titanic múzeumban voltál?
3: Én nem emlékszem el, hogy
1: nem. Oké, te nagyjából erre lehet itt appellálni, a Harry Potter múzeum jobb volt?
3: Hát figyelj, nem ájultam el tőle úgy igazán, meg voltak benne ilyen olyan dolgok, amiket így nem nagyon tudtam értelmezni.
1: Például?
3: Hát például az tiltott rengetegnél ott volt egy ilyen tök, tudjátok, ez a halloweeni tök ilyen fej. Uh-huh. Tehát, hogy nem is értem, nem is volt benne soha ilyenről szó. Még ha egy kentaurt állítottak volna, de aki, akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy ez a tök, ijesztő tök fej, ez, hogy mit keresett ott.
2: Hát volt, ott volt kéznél, valahova le kellett rakni.
3: Meg nem hoztam volna össze a legendás állatokkal, tehát onnan például ugye ki voltak állítva ugye ilyen kosztümök. Én például hiányoltam a Malfoynak a kosztümjét, tehát, hogy én őt azért úgy beleraktam volna.
1: Jó, de az is benne van ebben az egészben, hogy egy ilyen kiállítás nyilván párhuzamosan 4-5 országban tartanak, tehát nem mehet mindenhova az egész Backstreet Boys, hanem csak egy szakasz. A másik pedig az, hogy nyilván föl dúsítják a dolgot olyan dolgokkal, amiket ott a helyszínen találnak, mert hogy nem utaztatnak ide minden titkos állatot, meg mit tudom én mit, hanem kell egy tök mondjuk a raktárból, nem? De azért ez mégis a magyar verzió volt.
2: És akkor lett volna ilyen magyar Harry Potter? Tehát, hogy így...
3: Ja, igen.
2: Nem tud ide jönni az igazi, akkor ott keresünk itt egyet.
1: De itt van Ungár Anikó varázslónő. Beöltözve igen. Valakinek.
2: Ő az idősebb Hermione, vagy mire gondolsz?
1: Valami ilyesmi.
2: Danny Blue-nak megcsinálják Harry Potternek.
3: Igen, nekem is a Danny Blue jutott eszembe, hogy ő is.
1: Kicsit magyarabb, de a miénk. Ez kicsit olyan egyébként, mint amikor nem tudom, megvan-e nektek, de volt ez a Godzilla vs. King Kong, ilyen volt?
3: Volt, igen.
2: Zseniális filmeket tudsz nézni te is.
1: De hogy ott is az volt szerintem, hogy a Spielbergnek a raktárába beszabadultak, megnézték, milyen jelmezek vannak, és abból valamit összecsaptak. Tehát, hogy engem annyira az a tök nem lette meg.
3: Igen, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Predatort meg a Jason X-et összehozták, ugye, a Jason-t.
2: Én azóta is várom a Harry vs. Frodo-t.
3: Ja?
2: hogy miért nem, tehát hogy ezt miért nem csinálják meg, Gyűrűk ura kontra igen. Harry Potter.
1: Ez nekem tetszik, vagy amit tudom én, Star Wars VS Trója.
2: Hát vagy akkor már...
3: De jó, igen. És a izé trójai falóból a birodalmiak jönnek ki.
2: Persze, tudod? A Star Trek kontra Gladiátor, tudod?
1: És a Gladiátor VS Predator.
2: De várj, én akkor már megcsinálnám ilyen magyar vonatkozásból is, hogy Terminátor versus Szomszédok.
1: Jó!
3: Aha, igen.
1: Jó, tetszik a dolog.
3: Az jó lenne.
1: Figyelj, ez az adja magát, de az biztos, hogy a filmes élményeket szeretjük, és minél inkább szeretnénk hozzájuk közel kerülni, és minél inkább szeretnénk őket megélni, átélni. És azért a Titanic a gyökere ennek a témának, mert a Titanic VR élmény kapcsán, ami egyre népszerűbb, a virtuális valóság és az ilyenfajta múzeumok kapcsán felmerült egy etikai vagy morális kérdés, hogyha úgy tetszik, miért szeretünk katasztrófa filmekbe belehelyeződni? Ez valami kis tudományos érdeklődés, vagy egyfajta, hát mondjuk azt ilyen ízléstelen szórakozás, hogy magában a tragédiában szeretnénk ott lenni. Egy biztos, az ilyen tragédia turizmus ilyen értelemben a VR segítségével 2025-ben már meghaladta a 114 milliárd dolláros bevételt, 2030-ra pedig 412 milliárd dollárra nőhet, és itt hát a Titanic VR kiállítást hozzák, amikor ugye VR szemüveggel a helyszínen átélheted a katasztrófát te magad is.
2: Biztonságos körülmények között, igen. Szerintem ez egy olyan közismert tragédia ugye a történelem során, meg hát nyilván ugye a film miatt is, hogy sokakat érdekel emiatt.
1: Én azért úgy kipróbálnám magam, hogy egy-egy ilyen helyzetben mit csinálok.
2: Tehát, hogy mit tudom én, a Mortal Kombatban te vagy a Johnny Cage, és hirtelen megtámad a Scorpio, mondjuk, na, vagy valamelyik karakter.
1: Vagy a Mortal Kombatban te vagy a Nicolas Cage, és hirtelen nem tudom. De egyébként igen, pontosan, csak az nec, mert ugye, hogyha támad rád egy ilyen több millió dollárból összerakott Scorpio szobor, vagy nem tudom mi ez, robot, akkor nem biztos, hogy örülnek, ha te ezt szétvered.
2: Az biztos, igen.
1: De rúgnék.
2: Van olyan kultikus film, van olyan nagy kedvencetek, amiben belehelyezkednétek, amire azt mondjátok, hogy na, akkor az engem érdekelne, és azt úgy szívesen megtapasztalnám. Nem, bármilyen film.
1: Ja, engem mind a kettő érdekel.
3: Amiben Ryan Gosling van, már még belehelyezkedni.
1: Még katasztrófa filmből tudnál mondani?
3: Mondjuk ez a Féktelenül. Az úgy tetszett.
1: Én valami jó autós, ilyen Fast and Furious. Tudom, nem katasztrófa film, de azért driftelgetnék, meg nyomnám.
3: Jó, hát ez ilyen. Sokan ezt megcsinálják amúgy a közutakon is, tehát, hogy...
2: Sokan az önjelölt Vin Diesel, igen.
3: Igen. Hú, hát akkor mennyi volt, úristen. Meg akkor kezdett népszerűvé válni ez a... mi ez az autós találkozók, amikor ezek a felpimpelt járgányok álltak a parkolókba, és akkor...
1: Ja, a Tesco LED Aladán. Igen, ezek jó. Ezek jó, Roland, neked?
2: Figyelj, Covid filmjén nem játszanak nyilván, úgyhogy nem, nekem egyébként nincs. Tehát, hogy az a baj, hogy a katasztrófa filmeket nem szeretem, most miket nézek, mit tudom én, akciófilmek, thrillerek, most egy fűrészbe helyezkedjek bele,
1: tényleg? Nem, de én tudnálam képzelni a Teletubbiekben.
2: Abban simán? Azt a szintet tudnál? Várjál, mesébe? Húha, volt annó a Denver Dino jó barát, azt nagyon szerettem gyerekként.
1: Az tényleg üt.
2: Abba simán, igen. Vagy
1: mondjuk Sailor Moon, hogy jó csők vegyenek körül.
3: Jó, én azt szerettem.
1: Én a pálya ördögeiben is.
2: Az a másik,
1: egy részig futsz a pályán, és nem érsz oda soha a kapuhoz.
2: Még egy rész, amíg a döntő lövés repül a levegőben. Igen, az is jó. Hát nyilván a Laszko a Dragon Ballba menne, tudjuk, mert ő óriási Dragon Ball fan. Úgyhogy nála ez simán lenne. De Terminátorban esetleg.
1: Uh-huh. De egyébként szerintem amennyire te ilyen földhöz ragadott vagy az ilyen téren, valószínűleg a Szomszédokban lennél valaki. Igen. Tehát, hogy ott valami jó karaktered lenne szerintem. Hoztam néhány filmet, és annyi a feladat, hogy csapjunk le rá, jó? Tehát, hogyha át kéne élni, akkor melyikünk viszi melyik filmet. Elsőnek itt van a Pompeii VR. Átélni, ahogy kitör a Vezúv, és menekülni a városból.
3: Nem.
1: Senki? Marad nekem?
2: Aha.
1: Én ezt, kézzétek el, ezt a filmet láttam ilyen 4DX moziban, akkor volt új, ismeritek a műfajt?
2: Aha, igen.
1: Az, ahol 3D is van, meg mozog a szék, meg fújnak, igen, meg nem tudom én mi.
3: Meg illatok is vannak.
1: Az a durva, ott az illat nagyon nem volt elkapva, amúgy egyféle szagot tudtak fújni, ilyen gumiszag volt, hogy valami ilyen ilyesmi. És így a harmadiknál, amikor azt kifújták, akkor így kérdeztem az öcsémet, hogy Dávid, ez milyen szag? És annyit mondott, pszt, Pompej szag.
2: Na, egy Forma 1-es film, na most eszembe jut, azt mondjuk kipróbálnál.
1: Forma 1-es vele? Aha. Az jó. Na, akkor a következőre akartam lecsapni. Jurassic Park.
2: Az érdekel.
3: Milyen lehetőségek vannak még? Mert,
1: hogy nem mondok mindent, hogy
3: mehetsz. Csernobili katasztrófában nem szívesen vennék.
1: Mehetsz többet. Jó, a Pompejben akkor ne legyen senki, Csernobilt is hagyjuk, de a Jurassic Parkban én például tök szívesen benne lennék. Engem baromira érdekelne az egész technikailag is, meg szerintem én nekem lenne győztes taktikám. Tehát, hogy ezt én ott megjátszanám. Ott érzek esélyt a kiútra. Na, akkor most elárulom a kulisszatitkunkat. Hoztam be egy futópadot a rádióba, hogy majd az egész táv azon edz, viszont elhagytam azt a műanyag kütyüt belőle, amit bele kell rakni, ez a biztonsági zár, amit igazából, hogyha túl gyorsan megy, vagy baj van, csak így kitépsz belőle, és megáll a gép, hogy ne érjen téged baj. És emiatt nem indul be, és senki nem tudja használni.
3: Igen.
1: Tehát igazából most már ma ráveszem magam akkor, hogy bemegyek a boltba, veszek egy ilyen kis műanyag kacatot. Mondjuk, Roland, neked túl nagy szükséged nincs erre, mert úgy érsz el odáig, hogy elért mondjuk ezt a kütyüt. Tehát az olyan sebességet kéne hozni, ami nem valószínű, de hogy legalább ezt lépjük meg. Csináljunk már egy depis nap túlélő csomagot. Tehát mi van benne a táskádban? Mi az a néhány dolog, ami egy depis naphoz mindenképpen kell?
2: Csoki.
1: Vagy csak mondjuk ki az Andi táskáját. Csoki?
3: Igen.
1: De mi van a táskádban most csoki?
3: Nekem is az lett volna az első. Most nincs, de tegnap volt.
1: Milyen csokit raksz bele? Olyat, ami biztos, hogy nem fog megolvadni, tehát valamilyen tömény dolgot?
2: Na, hát olyan nincs.
1: Tehát csak betöm egy csokival a táskádat.
2: Okay. Ne, sima tejcsoki.
3: Hát valami. Én az egy csokit is szeretem. Kis
1: szeret. Én tudom, hogy rakom be.
2: Sokat.
1: Powerbanket, tehát hogyha lemerülne a telefon, akkor lehessen tovább nyomkodni. Nektek nem kell?
2: Az praktikus.
3: Igen, de én sose szoktam.
1: Andéban tuti lenne könyv.
2: Nekem sincs.
3: Igen.
1: Biztos beraknál valami könyvet.
3: Vagy az e-bookot, mert az ugye kicsit könnyebb is.
1: KP-ban egy másfél misit.
2: Olyat, hát, ha lenne, depi a táskámban.
3: Akkor már nem lenne depi nap.
2: Onnantól azért feldobná azért a kedvedet, hogy hupika, ennyi pénz van nálam. Abban lehet egy-két dolgot venni. Na, jó van, Nothing Des Tages.
3: Ja,
2: a nap
3: igen,
2: híre.
3: Köszönjük.
2: Csodálatos.
1: Ez csak úgy kiszaladt, vagy erre készültél?
2: Hát így vannak néha ilyen spontán német beindulásaim. Na, vagy felindulásaim, vagy megindulásaim.
3: Német Tourette szindrómád van?
2: Német Tourette szindrómád van.
1: Zagenzi bitte.
3: Ja, Istenem.
2: Ja, Spritze Dóze Maximum.
3: Ezt tudjuk, milyen filmekben volt.
1: Ja, valami tűzoltos, nem?
2: Igen. Pontosan, igen. Vagy ilyen ablakpucolós.
1: Vagy a Szabadítsátok ki Vilétben is van, amikor viszik az automosóba a bálát. Szép kis bálna.
3: Na,
2: mit hoztál nekünk, Andi?
3: Na, hát kezdjétek el, hogy furcsa bejelentést kaptak a rendőrök Tacoma városában.
2: Hol?
3: Tacoma.
1: Pécs mellett.
3: Igen.
2: Takta Harkány mellett.
3: Amerika.
2: Harkány Tacoma. Takta Harkány külvárosa.
3: Amerikában.
1: Leírom Vazéba, hogy merre visz. Igen?
3: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
2: Hűha!
3: De mi volt a zsákban, ti perikán?
2: Tarkány Tacoma! Tarkány külvárosa.
3: Amerikában.
1: Leírom Vazéba, hogy merre visz. Igen?
3: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
2: Hűha!
3: De mi volt a zsákban, tippeljétek?

0: férj. Ugye? Bedühödött hölgyek.
1: Mert te beleférsz a 120 literesbe, nem?
0: Ezt kétszer.
2: Tényleg, de egyébként az érdekes ebben a cikkben, hogy mitől válik egy szemetes zsák gyanússá?
0: Hát mert olyan formája van. Mint ha hulla lenne benne. Szerintem ettől.
1: Hát amúgy igen, tehát láttam már én is ilyen értelemben gyanús szemetes zsákot, hogyha ott nálatok a lila akác köznél egy nagy szemetes zsák mozgolódik, abban lehet, hogy a Roland van. De jó, igen. De
0: te... Az az, hogy kidobott.
2: Egyébként... Új értelmet nyert ez a fogalom.
0: Szóval szerint...
1: De szemét vagy.
0: Ja.
1: Kiderült a cikkből egyébként, hogy miért volt gyanús a zsák? Az nem? Csak az, hogy mi volt benne?
2: Nem.
1: És eltaláltuk?
2: Nem. Mondom akkor, hogy mi volt benne. 363 darab Hot Wheels kisautó eredeti bontatlan csomagolásban.
0: Az mennyit érhet? Hát az egy komplet gyűjtemény.
2: Sokat.
1: Ezzel vannak úgy egyébként a gyűjtők tényleg, hogy ki se bontják, mert hogy akkor nekünk nem is a Hot Wheels, hanem a Burago volt ilyen, hogy azt nem lehetett kibontani. Azok is ilyen autók voltak, mert hogyha be van csomagolva eredetibe, akkor az sokkal többet ér majd később. És azt például simán el tudom képzelni, hogy egy gyűjtő, mikor költözik, hát mi is mikor költözünk, egy csomó mindent rakunk szemetes zsákba. Lehet, hogy begyűjtötte, berakta a garázsba, aztán egyszer csak azt hitte az a szemét, azt kirakta.
2: Hát vagy ugye, mivel elméletileg egy autó mellett találták, ezért mondom, hogy lehet, hogy ott felejtette. Tehát, hogy kirakta valami miatt, vagy úgy volt, hogy mondjuk berakja a kocsiba, de mondjuk elment valahova, és ott felejtette.
1: Tudsz valamit az értékről? Tehát, hogy, mert ezek lehetnek ilyen olcsók is.
2: Ezekről az értékekről ugye ezt itt nem írták, viszont megírták ugye az öt legdrágább Hot Wheels autót.
1: Na.
2: Ugye a Bruce Pascal gyűjtő 70 és 72 ezer dollárt fizetett, ami ugye 21,2-21,8 millió forint. Aztán van egy 150 ezer dolláros, az ugye 45,5 millió forint. Aztán van egy 50 ezer...
1: Vágod? Drágább, mint a... Hát persze, hogy drágább. Drágább, mint a stáb összes autója együtt.
2: Hát az...
0: És azért ennyi, egy ekkora gyűjtemény, az biztos vagyok benne, hogy nagyon benne. Nagy, több tízmilliós érték.
1: Azt a mindenit.
2: Igen, egy-kettő nagy értékű, nagyon nagy értékű biztos van közötte, de hogyha a többit is beleszámolnánk, akkor nyilván több összejönne, mint mondjuk ez a 45 millió is akár.
0: Igen, én 50-100 millió között hát, szerintem simán.
1: Biztos. Andi, visszakerült a tulajhoz a cucc, vagy most még jelentkezhetek, hogy éhagytam el?
2: Jelentkezhetsz, viszont nyilván nem mondhatod azt, hogy ugye tiéd ez a zsák, hanem meg kell mondani mindenképpen, hogy milyen modellek vannak benne.
1: El tudjuk találni? Hányat kell? 300, mennyit kell? 363
2: darabot. Amúgy ez durva lenne, hogyha itt tételszerűen meg kéne mondani 363 darab Hot Wheels autót, mert most tehát még egy gyűjtőjé is, vagy mondjuk találta valaki valahol. Hát hogy tudsz ennyit megjegyezni?
0: Á, kizárt dolog
1: nektek
0: szerintem.
1: Van valamiből sok, amit hogyha ellopnának, meg tudnátok mondani, hogy mik pontosan?
0: Nálunk nincs, tehát hogy nem, semmiből nincsen komoly gyűjtemény.
1: Ha ellopnák a gyerekeket, azért meg tudnád őket nevezni.
0: A őket meg, hogy föl is ismerem őket, igen. És van róluk fénykép is.
1: Oké, ha ellopnák az összes ruhátokat, akkor meg tudnátok mondani mondjuk 10%-os hibával? Én igen, fekete pólók.
0: Ja, hát nálad könnyű. Hát én 10, figyelj, nem biztos. Ami kell, ami érdekelne, azt meg tudnám mondani.
1: De fontosokat, igen.
0: Amit úgy gyakran hordok, azt nyilván.
1: Jó, hogyha most kirabolnák a hűtőtöket, el tudnátok mondani, mi volt benne?
0: Nagyjából igen.
2: Igen.
1: Az is működne. Jó, akkor azt is bizonyos szinten be tudod. Ha az a fürdőszobai zsák, amit elloptak tőletek, eltűnne, akkor...
2: Ellopták, kidobták.
0: Azt is meg tudnám
1: nyilván
0: mondani, hogy abban mi van. Igen, hát mindent? Ha nem is az össze... Nem, hát azért nem, hát az azt, hogy minden cuccát nem ismerem.
1: Bemernél vallani mindent, amit abban találnak?
0: Be.
1: A láb gombakrémet is?
0: Nem, a guminőt nem ott tartom, úgyhogy... Nem, és mindent bemernék vallani.
2: Az van.
1: Azt a mindenit.
0: Persze, mert akkor nem kell leereszteni, tudod.
1: Ugye, mert mi is szoktunk olyat, hogy mit...
0: Csak újra fújni, kemény.
2: Direkt úgy vetted az meg ágyat, egyébként... hogy a láb férjen.
0: Lemértem előtte, direkt, tudod.
1: Meg egyébként ott a rajta lévő nyálból, már hogy ahol fújtad, abból meg lehet téged DNS-ezni, hogy az te vagy.
0: Jaj, és csak ott lenne nyál.
2: Csak ott lenne DNS-ez, az...
1: Ott megvan a DNS-ből, Roland, azt lehet lenyomozni. Csak hogy szoktuk mi is így rádióban, hogy amikor találunk egy pénztárcát, vagy bármit, hogy akkor aki megmondja a pontos összeget, most, hogyha ezt még játsszuk el, ha most azt mondom, hogy oké, megtaláltam a pénztárcádat, nincsen benne személy, meg semmi, mondd meg, mennyi pénz van benne, és akkor visszakapod. Megtudnád?
0: Megtudnám, mert momentán nincs benne sok, úgyhogy azt most nagyon könnyen meg tudom mondani.
1: Pontosan? Takra?
0: Pontosan takra meg tudom mondani, hogy mennyi van benne. Most egyébként azt, amit konkrétan egy 5000-es van benne.
1: 5000-es? Andi, te is tudnád takra?
2: Tudom, igen.
1: Tényleg
2: igen.
1: Mennyi?
2: 415 forint.

0: A jól menő gazdag rádiósok, ugye?
1: Elég egy energiaitalra itt kéne menni?
2: De elég, egy 400 forint egy energiaitalra.
1: Király.
0: Ha meg még egyet akar inni, akkor meg tőlem kér kölcsön.
1: Nem tudtam, hogy én ma ilyen krőzus vagyok, mert általában semmi készpénz nem szokott lenni, de most pont van 11.000 forint.
0: Az igen. Na, ez aztán a luxus élet.
1: Meghívjalak egy, mire szoktak meghívni, egy kólára?
2: Energiaitalra meghívhat.
0: Arra az Andit bármikor. Tatabánya és Szár között több kilométeres kocsisor az egyes főúton. Yes! Tehát nem elég, hogy beáll a pálya.
1: De jó nekem.
0: Nem elég, hogy nem tudsz haladni. Lemész az egyesre, ott se tudsz haladni. Azaz. Ez
1: hogy megyek haza?
0: Sehogy, majd talszol.
1: Hogy lehet kikerülni az egyest? Van olyan is?
0: Hát figyelj, ajánlom, hogy akkor indulj le Fehérvár felé.
1: Szeretem azt a helyet. Tehát Fehérvár érintésével Szegedet súrolni kell, vagy nem?
0: Hát, ha érinthetem, szép város. Tehát, hogy ajánlom a belváros, nézzél körül. Egészen klassz. Vannak jó üzletek a plázában is.
1: Most úgyis olcsó a benya.
0: Na, hát akkor ennyi. Most nekiindulsz. Figyelj, lemész. Most nézem itt, próbálom. De igen, ott úgy Fehérvár. Szerintem akkor.
1: Hát de inkább kérdemes. Menjek, nem, mint hogy álljak. Ez a filozófiám.
0: Tökéletes, kérem szépen. Vagy elmész úgy, mit tudom én, Mór, Zámoly, és akkor ott Bodmér felé vissza.
1: És amúgy a másik oldal is áll? Vagy hogyha átmegyek a szembesába, akkor ott haza tudok tolatni.
0: A leálló sávban. A szembe oldalon tolatva. Na ezt megnézném. Hogy holnap killennél a Magyar Közút összes létező felületén, az biztos. De én nagyon adnám.
1: A fényképeken nem látod, hogy tolatok. Jó irányba áll a kocsi.
0: Nem látok videót. Azt megnézném, hallod? Esküszöm.
1: Ne szóda, hogy kamuznak, visszafelé játszották le.
0: Na oda ülnék be VR-ba, látod, hogy ezt az élményt átéljen.
1: Katasztrófa film, Ádi van.
0: Aztán megnézném, ahogy jelenleg ott kattan a kezőben a bilincs. Aztán Zsolt azt írja, hogy Ádi, Tarján gyermely Zsámbék felé is tud hazamenni.
1: Kipróbáljam.
0: Ugye? Látod?
1: Amúgy ez nem is hangzik annyira rosszul. Jó, tovább tart, bár hogyha áll az egész, akkor biztos nem.
0: Hát akkor nem, ha tudsz haladni, akkor annál minden jobb, mint hogyha egy helyben állnál, és ez az életedre is igaz lehet.
1: Köszönöm.
0: Meg ezt, ez a mai coach tanácsom.
1: Köszönöm.
3: Buenos morgen, minden

0: Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 16 és 18 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot déli 12 óráig. Tudja, hogy együtt vagyunk, kiváló dalokkal, például mindjárt Shaggy, itt pedig a Switch Disco kezd Charlotte Hanninggel, az I Found You a tiéd, rádiózz vele.

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

0: Na ilyenek voltak a rossz esték, nem tudom, hogy vettétek-e. A pálya Lex Schlepp, valamint Manuel közöst hoztam el. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program 12 óráig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infót, közlekedés ügyben például, akkor dobd el nekem. Én pedig továbbítom a következő fél órában, ugyanis jön majd a blokk. 9-től érkezem az üzenetküldő műsorral, a Dezsők ünnepelnek ma, úgyhogy őket tudod köszönteni, a nevük eredetével pedig a következő órában tudja, hogy foglalkozom, és itt lesz a régi nagy történelmi érdekesség blokk, a kalendárium. Méghozzá a magyar labdarúgó válogatott visszavágójával. Csak egyet említettem a sok közül. Nos, mindjárt elmondom, milyen idővel számolhattok ma. Addig Robin Williams és Rehab Lucas Graham, csak slágerek közt itt a Most People.
1: Hey, what's up? This is Rehab.
2: Hello, ladies.

Robbie Williams és a GP-ing 2005-ből hoztam el nektek, ez a Forrás Rádió. Én Tamás, egészen déli 12 óráig együtt, utána pedig Bálint Lackó jön majd a tempomattal. A kérdése teljesen jogos, milyen idővel számolj ma? Baromi jó hírem van! 26-27 fokos maximummal, jó erős UV-sugárzással, ezt csak így mellékesen teszem ide, na és mindemellett szikrázó napsütéssel. Szerintem így szombatra ennél jobb hír kell, hogy legyen. Kell? Igen! Az az üzenetküldő műsor 9 órától. Dezsök köszöntése aktuális. Troy Sivan mindjárt jön, Rihanna és Bishop Rixit, a Give a Max, a Loving Myself.

0: A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL-Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Troy Sivan és a Rush 2023-as datálással érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtt is Tamás. Jövök a közlekedési blokkal, aztán szia! És a Fizz Finding a Sandstorm mutatom!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Hölgyek, urak, jók lesznek ma a közlekedési időjárási feltételei. Na ez volt a jó hír, és hogy mi a rossz? Hát például az M1-es. Az aktuális információkat megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében a bővítéshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 10-esen Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőjét építenek. Napközben 7 és 17 óra között le van zárva a fél útpálya. Piliscsabán a 25-ösnél van hasonló gyalogos átkelőjét és járdát építenek, útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van. Pilis-Jászfalu határában pedig a vízhálózatot rekonstruálják, forgalomkorlátozásra készüljetek. Esztergom-Szamárhegyi szakaszán újítják a patkát, egy szűkített sávon halad a forgalom, Esztergom területén pedig szegét és burkolatot javítanak, ugyancsak a 11-esen egy sávon váltakozva halad a forgalom. Nos, ennyi voltam én, ha neked van infók, dobd, ígérem, továbbítom. Jó úton, balesetmentes közlekedést és egy jó csajt oda magad mellé, akinek az arcát nem mindig látjuk, mert eltakarja a haja. Ő, szia! Csak slágerek közt itt az újdonság, a Fizz, Firefing, Ascent Storm!

A Marshmello és Jonas Brothers kollabot játszottam Live Before You Love Me címmel. 5 évvel ezelőttről jött. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy. A szombat délelőttben Tamás. 9-től jelentkezem az üzenetküldő műsorral. 0-20-9-7-8-9-7-8-5-ös a számom. Tudod, SMS Viber formában várom az üzidet, Dezsőt tudsz köszönteni. No meg akár Ripple Rónai Józsefet is. A kalendáriumban róla is regélek majd. De ez a következő órában érkezik. Addig még jó dalok előttem. Az Oliver From Earth és BLR kollabno meg Last Rest Bandidos-dal is jön. Aha, a Tequila csak slágerek közt a tiéd. Summer night, party time, I won't really lose my mind. Come on, dance with me all night. Muchachos y muchachas, neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky. Hands up, feel the crazy vibe. Muchachos y muchachas.

Major Lazer, valami DJ Snake közös Lennon zárta az első órát itt a szombat délelőttben. Köszönöm, hogy itt vagy. Robunk ám a másodikkal. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán My Smith, ilyen lesz a Stay.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger

0: Végesen.
1: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra. Üdvözlöm Önöket. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film. Más időpontban tartják meg a Bányász szezonzáró labdarúgó mérkőzését. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ ékési centrumába szállították, másodfokú kiterjedt ékési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 30-at nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Hölgyek, urak, beleúrunk a másodikba. Ez a Forrás Rádió a szombat délelőttben. Tamás, köszi, hogy itt vagy. 12 óráig lehetünk együtt, 9-től üzenetküldő műsor, ebben pedig persze, hogy jövök a Dezsőkkel és a többi történelmi érdekességgel. Mindjárt off-camera, Laurent Wolf, Miles Smith pedig elsőként. Nyit már is a stage, tarts el!

Dove Cameron és a 4 évvel ezelőtti Boyfriend volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti program. Köszi, hogy itt vagy, én Tamás. 12 óráig töltetjük együtt az időt. A következő órától már köszönhetsz akár névnapos, akár születésnapos ismerőst, hiszen jön az üzenetküldő műsor. 0620-97-8-97-85-ös a számom. Ebben az órában pedig, hát elregélem, hogy kiket tudsz köszönteni. Hát például a Dezsőket, mert hogy névnapot ünnepelnek, no meg jön a kalendárium többi darabja. Internet Money addig is. Egy kis limonádé így kora reggel, no meg mellé egy jó nagy adag rum. Morning Ones jó voltából.

Internet Máni és Don't Believer közöse Lemonade, így a dal, csak slágerek közt hoztam. Ez a forrás benne a szombat délelőtti program, én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A tezsők ünnepelnek ma, a latin Desiderius névből származik a nevetek, melynek kicsinyítő képzős formája a dezső, jelentése kívánt, óhajtott gyermek. Boldogat nektek, a többieknek üzi, 9 óra után lehet őket köszönteni, jön majd az üzenetküldő műsor, legyetek aktívak. No, a kalendárium többi darabja rögvest, addig Alok Szigalával Ed Sheeran Sombre, no meg az All Saints és egy 2006-os darab Rocksteady, így anóta csak slágerek között.

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Mark Szigalával és Ellie Goldinggal az All By Myself című durranásukat hoztam el nektek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Ígértem kalendáriumot, no itt is vagyok vele. A mai nap született Ripple Rónai József festőművész és iparművész. 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. Ugye érthető volt. 1987-ben Bartókról nevezték el a Magyar Rádió URH-n adott harmadik műsorát. 1934-ben lőtték le a Bonnie és Clyde bűnözőpárost. Bonnie Parkerről és Clyde Barrowról beszélek. 2 éves működésük során egyébként számos bankot kiraboltak. Megöltek 13 embert és számtalan sebesültet hagytak maguk után. A mai nap szülötte Anatoli Karpov, sakk nagymester. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, robogokám további jó dalokkal. Naughty Boy mindjárt Beyoncéval, itt lesz Christina Aguilera, The Weeknd pedig most kezdi a blokkot. Dancing in the Flames, csak slágerek közt kapott.

Naughty Boy, Beyoncé és Aru Benjamin, a Running volt a tiétek 11 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral. 0620-9489-985-ös a számom. SMS Viber él, küldeted nyugodtan. Déli 12 óráig hozom majd azokat az üzeneteket, amiket küldtök. Teddy Swims rögve est, itt lesz Lotfi Begi Buraival, Robin Schulz pedig Kiddóval. Az Only God indul, csak slágerek.

Camila Cabello és Da Baby közösével zártam a második órát itt a reggelben, ez volt a Májó Máj. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán elindítom az üzenetküldő műsort Dua Lipa és Daniel Hart közösével. Mutatom, milyen lesz a Two Heart.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turul kisgép,

0: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
1: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
0: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren, megválasztották a Magyar Szörf Szövetség új elnökét. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Air Cup Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó rugógyári út környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörf Szövetség Mezei Dániát, a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indul ám, ez már az üzenetküldő műsor első órája, déli 12 óráig tölthetjük együtt az időt. Hello, hello, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programmal, én Tamás. Dezsőt tudsz köszönteni, mert hogy névnapot ünnepel. Jön Pitbull, és az I Know You Want Me kezdésként Daniel Hart, Dua Lipával a Two Hearts a tiéd. Jó rádiózást!

0: húrák!
1: Pitbull és az I Know You Want Me repült felét 2009-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ez már az üzenetküldő műsor Dezső névnapon, csak szólok, ha van ilyen ismerősöd, akkor mindenképpen köszönsd őt. No és köszönthetsz még születésnapos ismerőst is, csak szólok. Boanosz Morgan visszatekintő érkezik ebben az órában, kézilabdázni fogunk, jó? Hogy miközben ennek a reggeli műsorhoz kiderül majd nem sokára. Addig legjobbjaink, amiket ti kértek küziben, mindjárt a Shakira nóta, jön a halott pénz is, és a BSV valamit nagy bogi újdonság, Always Be Mine. Eszteri üzenetet küldi ezt adat legjobb barátnőjének, Nórinak. Az üzenet köszi, hogy mindig meghallgatsz. Eszter, köszönöm, hogy írtál, Nóri, neked pedig még nagyobb füleket, hogy jobban tudjál hallgatni. BSV és nagy bogi kollab, itt az Always Be Mine.

Az I Can Wait volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor 12 óráig tart, akkor majd a Tempomat érkezik. Laci írt rám, a Halott pénztől a gyerekek című újdonságot szeretnék kérni, küldeni saját magának és minden délelőttös műszakos kollégának. Tartsuk egymásban a lelket, írja. Laci, köszönöm, hogy üzentél. Itt adal előttem indítom is a Halott pénz, no és a gyerekek.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!

Force és az Irresistible az új évezred legelejéről hoztam el neked. Ez a Forrás Rádió, benne az üzenetküldő műsor déli 12 óráig ám. Shakira és Burna Boy közöse már, és pontosabban hát újdonsága. Rövidesen itt a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig egy kicsit kézilabdázunk, na majd csak figyeljetek. Addig viszont jöjjön az idei foci világbajnokság hivatalos dala, ez pedig ugye Shakirahoz és Burna Boyhoz kapcsolató. Hogy ki küldte el? Hát, csak ennyi van írva, hogy a szomszédok, az üzenet pedig nagyon tetszik. Hálásan köszönjük a kobászos receptet és a segítséget a kertben a kedves Marika néninek. Drága szomszédok, köszönöm, hogy írtatok. Marika néni, rád pedig büszke vagyok. Egy jó kobászos recept az bármikor jól jöhet. Shakira, és persze Burna Boy, itt a foci VB

0: rock közös Born Again a tavalyi évből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt én Tamás. Megszokhattátok már, hogy ilyenkor mindig visszatekingetünk egy kicsit a Buenos Morgenre, ami minden hétköznap 6 és 10 óra között ébreszt benneteket. A hangulat felelősök Ádám és Roland, viccesek, jó hangulatú a műsor, ilyenkor pedig elővesszük a legpoénosabb pillanatokat. Na így lesz ez most is, kézilabda meccs kapcsán beszélgettek egy picit. Azt tudni kell, hogy az egyiknek, a másik pedig a másik csapatnak a speakere. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ma is kézi meccs lesz, ráadásul hát ugye mi is kvázi összecsapunk valamilyen szinten Ádival.
3: Kérdeztem, hogy a verességetek napján hogyan ébredtél, vagy mi van a szívedben, lelkedben. Ugye ma jönnek a Budai Farkasok révjátékosai, én is jövök velük, mert én ugye ott vagyok speaker, Roland meg itt, csak neki lesz ma mikrofonja. De én is ott leszek.
2: Bizony, de te majd elbújsz valahol.
3: Nem bújok el, mert egy ilyen dicső győzelem, ami ma jön. Jó, azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy a Tigriseknek ez most nem a legfontosabb meccse, de hát ez már-már ilyen izének hangzik, ilyen kifogáskeresésnek, nem? Hogy hát ez most annyira nem lesz fontos. Hát akármi történt. Jó, tudom, én most ilyen izé basztott, bárki mondhassa, hogy Európa Kupa döntőt játszik.
2: Ja, igen, az
3: hát, hogy ez nehogy már számítson, de oké, értem, ettől még én ezt a meccset nagyon vártam, mert az éveleje óta, amikor tudtam, hogy az utolsó mérkőzésünk az itt lesz nálatok, én már rákészültem, hogy jövök.
2: Igen, szép a csarnok, jó lesz a bevonulás, jó lesz a meccs is szerintem, jó lesz a speaker is, ennyi, úgyhogy mindenféleképpen majd tanulhatsz.
3: Jó, aki a hallgatók közül jön, az... Igen, hát a rossz példa is példa. Szóval a hallgatók közül, aki jön és szeretne velem találkozni, találkozhatunk, és jelentem Tigris meccsre, én farkas busszal jövök, tehát, hogy másfél sört megihatok.
2: Na, de várj, ez hogy jött ki? Tehát ezt kimatakoztat szigorúan? És mekkora sörből? Mert van a 0-33-as, a 0-5-ös.
3: Nem, a nagyból, csak tudom, hogyha nyerünk, akkor már pedig győzelemre készülök, akkor az ügyvezetővel felezünk egy sört, és gondoltam, bevállalok egy sajátot is.
2: Ó, azt a demerész vagy! Tudsz
3: nem
2: élni,
3: látom, drága büfé?
2: Nem tudom, jól, nem járok.
3: Nem jársz oda, jó.
2: Ja, de szoktam, de csak a gyerekeknek, ők meg nem isznak sört.
3: Mi? Gondolod?
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

színezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten, vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete, jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen 3 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászok állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza, program ingyenes. És végezetül sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista élmezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban 3. helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Egészen déli 12-ig együtt hípjájé, 2 óránk van még az üzenetküldő műsorból, Dezsőkő köszöntésére tökéletes, de a születésnapos van, na arra is. Saturdays egy nagy klasszikkal mindjárt, elsőként pedig Benzon Bona blogban jön a Beautiful Things, mert hogy ígértem, és akkor betartom.

Ez a Forrás Hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással.

és a 2009-es klasszik tőlük, a Just Can't Get Enough. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor egészen 12 óráig, onnan pedig hát persze, hogy indul majd a Tempomat, a vadonatúj autós magazinunk. Addig viszont tudd, kapsz Buenos Morgan visszatekintőt, ebben a blogban a legjobb fogyókúrát hozom el nektek, hát legalábbis a reggeles műsorvezetők szerint. Na mindjárt érkezik, addig viszont így lesz egy DJ Bobo nóta, na meg egy Geno felvétel. A Sensei Szabina küldi ezt a dalt a Komáromi iroda lányainak. Az üzenet mindjárt itt a hétvége. Mert hogy ma még nincs, vagy hogy nektek ez most még munka, és akkor onnan kezdődik a hétvége. Értem. Oké, Szabina, köszönöm, hogy írtál, adhozom persze. Itt van Kenoff és a Sensei. Kitartást, jó munkát!

0: mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

és Dan Timinski újdonságot hoztam. Egyfajta meghajlás. Avicii előtt a Heaven on Your Mind volt a tiéd. Ez az üzenet küldő műsor. Egészen déli 12 óráig tarthatsz velem. Légy aktív, írd nekem 020-9478-9485-ös a számom. Zoli írt, drága szerelmének Vikinek küldeni a közös számukat. Te vagy a mindenem üzenettel. Ez a közös szám pedig a One a Feeling, méghozzá DJ Bobo tolmácsolásában. Zoli, köszönöm, hogy itt vagy és írtál. Vikinek már is dobjuk a dalt. További sok

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nagy kedvenc a Stick Figure és az Angels Owe Me. Egy újdonságot játszottam itt a Forráson. Köszi, hogy itt vagy. Ez az üzenetküldő műsor mindjárt a Buenos Morgan visszatekintővel. Most azonban Chapel Ronnal. Dori írt, hogy a kedvenc dala a How to Go, és ezt szeretném mindenképpen. Oké, Dori, akadálya nincsen. Már hozom is neked itt a Forráson. Csak slágerek közt. Chapel Ron! 5, 6,

0: A Pump Up the Jam-mel Thomas Gold jelentkezett 6 évvel ezelőttről. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. No és most a Buenos Morgan visszatekintő, sokféle fogyókúra létezik, de hogy szerintük melyik a leghatásosabb? No, ezt már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Húha, gyerekek, nagyon mélyről indulunk, úgy érzem.
3: Andi, hogy vagy a hétközép, mennyire viselt meg? Tehát, hogy ez neked egy ilyen sziget, ami már ugye a hétközepén van, de már érzed, hogy kifele megyünk, vagy egy olyan, hogy kettő már túl, de kettő még előttünk?
4: Hát inkább az utóbbi.
3: Inkább az utóbbi. Jó, akkor...
2: Hát, figyelj, van az életközepi válság, meg van a hétközepi válság.
4: Ja,
3: aha, oké. Okay. De csak azért, mert akkor most ilyen fárasztó kérdésekkel simán megdobálhatlak téged. Onnan induljunk
4: hogy
3: rá.
4: Hogy még jobban lefáradja?
3: Aha, meg hát, hogy nem tudom. Tehát, hogyha kellőképpen rosszat okozol valakinek, akkor utána a semleges nap az sokkal jobbnak fog tűnni. Tehát, hogyha most én ártok neked, akkor utána...
4: Ezt is a kutatóid...
3: Ha semmi nem történik, te jobban érzed magad, hogy szabadultál tőlem.
2: Nem, ez a Rédl logika, tudod, jó, ehhez nem igen. Kell kutató. Tehát ez a Rédl család történetéből és genetikájából és sztoriaiból.
3: Roland, ha most bokáruglak, utána értékelni fogod, amikor már nem fáj. Most semmi, most ott a bokád, és nem is gondolkodsz róla.
2: Ugye, valóban, milyen szép, tehát, hogy lehetne még mindig szarabb, ugye? Ez egy fajta ilyen mentalitás.
3: Hát így is hozzá lehet elni, nem? Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek PC, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés, a kövérség és a munkavégzés között?
4: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni,
3: de nem ez nem egy ilyen
4: téma. Meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
2: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
4: Lefogyott.
2: Jó, de előtte...
4: Lehet, neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
2: Hát ő volt a rendező, hát ne haragudj, hogyha bele kellett vinni a művészet.
3: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovi áll a filmek alatt.
4: De nem? Valószínű, igen.
3: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van, tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
4: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
2: Hát a hentes szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony hentes, az furcsa, az gyanús.
3: Hát nekem a mindig eszembe jut ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kg, pincér 2, 110 kg, szakács 140 kg, gúte kükje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy vannak olyan pozíciók, van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha aki végzi a munkát, ő túl súlyos.
4: Hát mondjuk egy dietetikusnál az... Azt mondjuk elég ki.
3: Lehetséges, hogy tök jól a tanácsot, csak ő nem követi.
4: Igen, azt lehet, igen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, szép napot kívánok. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film, más időpontban tartják meg a bányász szezon záró labdarúgó mérkőzését. Ezek a Forrás Rádió hírei, jövök a részletekkel, a mikrofonnál Szabó István. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Ékési Centrumába szállították, másodfokú kiterjedt ékési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 30-at nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem rogunk tovább a kívánságokkal egészen déli 12 óráig, hiszen ez az üzenetküldő műsor, és persze a Buenos Morgan visszatekintőt is hozom. Köszönöm, hogy itt vagy. Csak slágerek tudod a nap 24 órájában. Rooney Mantel, Macklemore-ral és Jazz Glynn-nel. Elsőként pedig Olivia Rodrigo a blogban az újdonság jön. Hát persze, hogy a Drop Team.

A Rudimental, Macklemore és Jazz Glynn közös This Days, egy nagy klasszik a régmúltból. Csak slágerek közt hoztam persze, na ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor utolsó órájához érve. Rövidesen a Buenos Morgan visszatekintő. Tudtátok, hogy Ádi nem tudja, mi a különbség az alufólia és a fólpak között. No, ha nem tudtátok, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe, rövidesen kiderül, hogy miért. Addig viszont kiváló dalok, például a Nagy Bogi Dash-sel, no meg elsőként egy pörgös nóta Eda kérésére a PDC-be szeretne küldeni egy jó dalt, hogy jobban teljen a túlóra. Eda, köszönöm, hogy írtál, további jó munkát nektek, mondjuk például a Midnight-tól a The Hanging Tree-vel, tudjátok, amire az egészségügyi miniszterünk táncolt. Na,

Patkon, és persze, hogy a Liar 2007-ből érkezett. Ez a forrás. Benne a szombati üzenet küldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy. Születésnapi köszöntés a folytatásban Marcia célzott, a 10 éves drága unoka. Nagyon szeretünk, büszkék vagyunk rád. Ez lenne az üzenet, a feladó, a nagymami és a nagypapi. Köszönöm nektek, hogy írtatok. Marcinak pedig küldjük a dalt, Nagy Bogi és Dash közösét. Itt a Jól leszek újra. Boldog 10. szülés!

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

és az Everything at Once itt a Forráson. Ez a szombat délelőtti üzenet küldő műsor. Köszönöm, hogy itt vagy. Dávid írt rám, szeretne kérni egy számot Ilonának a Coca-Cola-s boltba. A Kowalski meg a Vega Egy világon át című daláról van szó. Üzeni neki, hogy még mindig nagyon szereti, és nagyon köszöni, hogyha leadjuk. Oké, de így lesz. Dávid, köszönöm, hogy írtál. Ilona, te pedig nyisd füleid. Itt a Kowalski meg a Vega. Csak slágerek közt szól az Egy világon át.

0: slágerek közt hoztam. Buenos Morgan visszatekintő, ígértem, ugye? Ti remélem tudjátok, hogy mi a különbség az alufólia és a folpak között. Az alufólia az a szürke micsoda, a folpak pedig tudjátok átlátszó, és egyszerűen lehetetlen leszedni magáról arról a gurigáról. Legalábbis számomra, úgyhogy én inkább hanyagolom is. Bár néha az alufólia is így viselkedik. No, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: István, köszönjük szépen az üzenetedet, mellyel rávilágítasz egyetlen hibámra.
3: Ez az egy. Összesen, ezt így ma összeszedtük.
2: Két dolgot keverek, de ez... Most ne hajj meg. Tudom, hogy csalódtál, azt hitted, eddig tökéletes vagyok, és nem tudod egyszerűen hova tenni, hogy én is tudok hibázni, bakizni, rontani. Nem, de el kell ismerni.
3: Nem, eddig úgy voltam vele, hogy csak én vagyok tökéletes, és ne is haragudj. Tehát, hogy mekkora matematikai esély van arra, hogy két tökéletes emberül egy szobában.
2: Ez relatív csekély, de mivel ugye annyira tökéletesek vagyunk, hogy mindeket kiszámoljuk, ezért nem is kell, hogy ezt megvitassuk. Viszont István írja, sziasztok, István vagyok, és csak szeretném mondani, hogy nem alufóliába kell tekerni valakit, hanem folpakba, az a nylon, ráadásul jó átlátszó. Igen, így volt, tényleg folpakba tekerték az illetőt, és tényleg abba kell. Az alufóliába meg a szemetes zsákba az egy másik sztori, azt máskor csináltam, és azt most nem mondom el.
3: Ezt lehet, hogy nem is szeretnéd tudni, hogy te mikor, nem. Kit és miért tekertél alufóliába és szemetes zsákba.
2: De amúgy itt jegyezném meg, nézd meg a Dexter című sorozatot, és akkor képben leszel. Szóval itt jegyezném meg, hogy szerintem ezt a két kifejezést én a mai napig mindig összekeverem úgy, hogy tudom előre, hogy össze fogom keverni, mert egyszerűen nem áll rá a nyelvem a folpakra. Tehát értem, mind a kettőbe lehet uzsit csomagolni, egyébként a folpak intézményét nem szeretem, mert ezt nem lehet úgy normálisan elszakítani, összeragad, össze-vissza van az egész, de hogy én mindig alufóliának hívom, tehát ezt keverem tényleg.
3: Mi indítsunk el egy ilyen szimpátia szavazást, hogy alufólia versus folpak, ki melyikre
2: szavaz? Annyira egyértelmű, hogy alufólia.
3: Amúgy én is alufólia párti vagyok.
2: Mert ezt úgy megfogod, tehát ott egyetlen kellemetlenség van, ha nagyon olcsót veszel, akkor így össze tud ragadni, és el tud kezdeni szakadni, miközben tekered le, és akkor ilyen átlóba szakad be, és az nagyon idegesítő, az tényleg az, de amikor a folpak összeragad, próbálod letépni úgy egy vonalban, de ez úgysem fog sikerülni, közben a vége meg gubanculódik, azt nem tudod szétszedni, tehát hogy tök egyértelmű a sztori.
3: Igen, én se szeretem a folpakot valahogy.
2: És nem is fogyaszt.
3: Nem, micsoda?
2: Hát, hogy ez a fogyókúrás módszer, ezt többen megerősítették, tényleg nem zsírt bízatsz ki. Móni írja, egy kimosható szalvét a fiúk.
3: Ja, nekem az
2: kimosható.
3: Nekem az autón fogyaszt, de sajnos többet, mint amennyit szeretném. Na.
2: Kimosható. Az neked megvan? A nagyapámnak voltak ilyen zsebkendő, ilyen textil zsebkendő, vagy vászon, vagy miből volt ez, tudod, amilyen mive zsebkendő volt, én néha elcsortam bűvészkedni, de hogy alapvetően ugye azt ki lehetett mosni, és akkor hazavitték a taknyokat.
3: Hazavitték a taknyokat?
2: Hát meg berakták a mosógépbe, az milyen gusztustalan?
3: Igen, hát régen ez dívott, aztán látod, manapság már mindent könnyen eldobunk, zsebkendőt, párkapcsolatot, mindent, na, átfilozofálom én itt az egészet.
2: A zsebkendőt, ezt dobjuk is el, hát ez mi az, berakod a mosógépbe, jó náthás időszakban, aztán másnap meg...
3: Az nem vízköves lesz a mosógépet, hanem taknyos.
2: Aztán másnap meg tapad a badid.
3: De hülye vagy.
2: Ez a cupogás, hát
3: nagypapa náthás.
2: Bocs.
3: Én kérek elnézést, undorító kollégám, de vizet, igen.
1: Buenos Morgan, minden

0: Bányi Zsuzsi és Kova énekelt nagyot Lotfi Begi zenei alapjára. Ez volt az Eszembe jutottál, ezzel zártam a mai délelőtti programot. 7 órától mostanáig ugyanis Zimmerer Tamást hallottad, és 9-től például az üzenetküldő műsort. Holnap ugyancsak kéretsz majd dalt 9 és 1 óra között, akkor majd Hittal Lerandival. A folytatás hozza a tempomatot, érkezik Bálint Lackó, aztán Andi veszi át a terepet 1-től egészen 8-ig, 8 órától pedig jön a Saturday Live Session, DJ Pedeccel, DJ Grossoval, Johnny Stayerrel a Club Sessionben, aztán pedig természetesen Robin Schulzzal és a Sugar Radio Show-val. Én legközelebb kedden jövök, akkor majd a Koktélba esek be, 10 órától együtt rádiózhatunk. Holnap este, vasárnap este pedig természetesen találkozhatunk Tatán a Szingli Partén. Ott a helyed? Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Mutatom, milyen dallal kezd Lackó, jön Zala Larson és a Crush. Kedden győzök! Oh, baby, I'm
1: a szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra. Jó napot kívánok! Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren. Megválasztották a Magyar Szörf Szövetség új elnökét. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Aircap Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó rugógyári út

0: Örnyebánya elágazásnál reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörfszövetség Mezei Dániát a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.
1: Időjárás.
0: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
5: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. A mai adásunkban szó lesz a Volvo és a Google kapcsolatáról, egy olyan autóról, ami elolvassa a parkolótáblákat. Budapesten vége az ingyenes parkolásnak, sőt dupla díj jöhet a nehezebb autók számára. Érkezik majd egy kis körültekintés a Volkswagen osztabrücki üzeméből, illetve beszélünk a kínai márkák árnyomásáról is. Ezen kívül pedig jön egy nagyon megosztó téma, mert hogy az idősebb sofőrök számára akár kötelező tesztek is jöhetnek. Hamarosan ezekkel a témákkal folytatjuk. Ez a Tempomat. Tartsatok!

0: West Coast. Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: A múlt héten a technológiai világ egyik legizgalmasabb autós bejelentése érkezett. A Google I.O. konferencián a Google és a Volvo bemutatta a Gemini mesterséges intelligencia újabb fejlesztését. A rendszer mostantól képes hozzáférni a Volvo EX60 külső kameráinak képéhez, és valós időben értelmezi a jármű körüli helyzetet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a sofőr megkérdezheti az autóját, hogy leparkolhat-e az adott helyszínen, és a Gemini megpróbálja leolvasni a táblákat, az időkorlátokat, az engedélyeket és a töltési szabályokat. Nem egy extra kijelző, nem egy új menü, hanem egészen egyszerűen megkérdezzük, az autó pedig válaszol, pont mint a Knight Riderben. A Volvo EX60 az első modell, amelybe a Google Gemini közvetlenül be van kötve. Természetes hangvezérlést tesz lehetővé, amellyel a járművet kérdezhetjük mindenről. A tetőfedél nyitásától a naptárunk következő eseményéig vezető útvonal becsült idején át szinte mindenen keresztül. A Gemini szolgáltatása 2020-ig visszamenőleg gyártott számos Volvo modellre is elérhető lesz szoftver frissítéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak az EX60-as vásárlói élvezhetik majd, hanem rengeteg már most meglévő Volvo tulajdonos is. Az autóipar és a mesterséges intelligencia összeavadása tehát már nem a jövő, hanem az abszolút jelen.

0: a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat! Tartjuk a sebességet!
1: Fontos változás közeledik, amely sok autóst érinthet, különösen azokat, akik rendszeresen járnak Budapestre. A fővárosi közgyűlés döntésének értelmében 2027. január 1-től megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, és a 2 tonnánál nehezebb autóknak, köztük sok villanyautónak dupla parkolási díjat kell majd fizetniük. A rendelet nem tesz különbséget a hagyományos belső égésű motoros és a tisztán elektromos járművek között, így a 2000 kg feletti járművek, illetve villanyautók ugyanolyan büntető tarifával számolhatnak, mint a nehéz benzinesek vagy éppen dízelesek. A Magyar Elektromobilitás és Technológia Egyesület azonnal tiltakozott és a rendelet módosítását követeli. Na de mi minősül nehéznek? Nagyjából minden nagyobb elektromos SUV, a Tesla Model Y, a BMW iX, a Hyundai Ioniq 5 és 6, az Audi Q4 e-tron mind 2000 kiló felett vannak. Az intézkedés a fővárosi és Pest megyei villanyautósok közel 20%-át érintheti. Emellett július 1-től már idén eltűnnek az utcai parkolóautomaták is Budapest utcáiról, így aztán megszűnik a készpénzes parkolás lehetősége is. Mindenképpen érdemes egy mobil applikációval, vagy legalább egy mobiltelefonnal SMS-ben készülni, hiszen mostantól majd csak így parkolhatunk a fővárosban.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Üzemlátogatással folytatjuk, de tulajdonképpen az autóipar válságának talán legdrámai fejezetéről beszélünk. A Volkswagen történelmi osznabrücki üzeme, ahol egykor csomó modell készült, előre haladott tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense System vállalattal, hogy a jövőben katonai rakéták alkatrészeit, köztük hajtóműveket gyártson. A 2300 munkavállalót foglalkoztató üzem gyakorlatilag egyetlen modellből, a Volkswagen T-Roc Cabrioletből tartja fenn magát, aminek gyártását jövőre leállítják. A Volkswagennek így vagy úgy feladatot kell találnia a létesítménynek, vagy éppen vevőt kell keresnie rá. Robbananyagok gyártásáról szó sincs, ám a puszta tény, hogy rakétákhoz készülhetnek itt alkatrészek, radikálisan szakít az autógyártás hagyományaival. A Volkswagennek az üzlet sürgős anyagi forrást és 2300 munkahely megmentését hozhatja, csak hogy a német vezetés ragaszkodik hozzá, hogy az alkalmazott technológia Németországban maradjon, ami persze különféle akadályokat jelentenek.

0: alkalmat. A Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Ritka jó hír az autóvásárlóknak, és ezúttal nem egy konkrét márkáról, hanem egy piaci trendről beszélünk. A kínai márkák árnyomás alatt tartják a hazai autópiacot, részben az árpolitikával, részben finanszírozási megoldásokkal, amelyek egyre több vásárlónak tesznek elérhetővé olyan kategóriákat, amelyekbe korábban nem tudtak belépni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a hagyományos európai és japán márkák kénytelenek reagálni. Vagy csökkentik az áraikat, vagy extra felszereltséggel és hosszabb garanciával igyekeznek megindokolni a magasabb árat. A kínai autómárkák részesedése már tartósan 8% fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott az idei évelején. A kínai autók emellett finanszírozási megoldásaikkal is meglepetést okoznak, 0%-os kamatú hitelkonstrukciók, hosszabb futamidők és magas visszavásárlási értékgaranciák is megjelentek a piacon. Ezek a megoldások korábban főként a prémium európai márkák eszköztárában szerepeltek. Az iparági szakértők szerint a trend az idei év hátralévő részében is folytatódni fog, szóval aki most autóvásárláson gondolkodik, jó időzítéssel nézhet szét a kereskedések.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Műsorunk végén egy megosztó téma, amelyet sok hallgatónk akár magáénak is érezhet, mert hogy bizony az van, hogy Magyarországon mérlekelik az idősebb járművezetők számára kötelező látás és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését. A javaslat egyelőre vita alatt áll, a döntés az természetesen majd később születhet meg ebből, írja a rendőrség honlapja. A háttérben az európai tendencia húzódik, több uniós tagállam már bevezette vagy tervezi az életkorhoz kötött alkalmassági vizsgálatokat. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács adatai szerint az idősebb vezetők körében magasabb a baleseti kockázat bizonyos kognitív funkciók lassulása miatt, különösen reakcióidő és térlátás terén. A tervezett magyar rendszer egyelőre nem konkretizálódott, sem korhatár, sem vizsgálat formája, sem pedig kötelező ismétlési ciklus nem ismert. Ami biztos, az autószervezetek a bevezetés ellen érvelnek mondván, a jelenlegi orvosi alkalmassági rendszer elegendő szűrést biztosít. Az EU-s nyomás azonban erős, és ha a jogalkotás ebbe az irányba mozdul, az érintett sofőrök számára fontos lesz, hogy időben felkészülhessenek a változásra. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt egy órában Bálint Lászlót hallottátok. Ha szeretnétek szerepelni a műsorban, mert autós mondani valótok van, netán van valami plusz érdekesség, amit akár szívesen bemutatnátok magatok is, írjatok egy e-mailt az info@forrasradio.hu-ra. A következőkben pedig tartsatok itt a lerandival. Egy hét múlva újra Tempomat szombat délben, addig is minden jót kívánok.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autó

csangolunk, mosolyra késztetünk. Forrás Rádió. Mindig vele. I want you to stay. I want you to stay.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.
5: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban 1 óra van, üdvözlöm Önöket. Megkezdődött a Hősök tere felújítása, új igazgatót neveztek ki a Tatai Református Gimnázium élére, közeleg a Városi Gyereknap Tatán. Hozom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei, itt a Forrás Rádióban, a mikrofonnál Szabó István. Megkezdődött a Hősök tere felújítása, amelynek nyomán megújul a zöld felület, korszerűsödik a közvilágítás és új gyalogos átkelőhely is létesül. Május 30-án lesz 100. évfordulója annak, hogy a téren látható első világháborús emlékművet felavatták. Az évforduló kapcsán Tataváros önkormányzata úgy döntött, megújítja az emlékmű környezetét. A munkálatok jelentősen érintik a zöld területi részt, emellett a helyszín új gyalogos útvonalakat kap, és a közvilágítást is korszerűsíteni fogják. A projekt során új kiemelt gyalogos átkelőhely létesül a Bláti iskola előtti szakaszon, megkönnyítve az átkelést a tópart felől. A zöld területi megújítás során elszállítják a beteg vagy száradásnak indult növényzetet, és elültetnek közel 850 cserjét, 1000 tű szárazságtűrő évelőt és 18 facsemetét. A szobor közvetlen környezetét a korabeli állapotoknak megfelelően zöld területté alakítják vissza, a csapadékvíz szikkasztása pedig helyben történik majd. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színikritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhérháza, az Omerta, a Haza vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Új korszak kezdődik a Tatai Református Gimnázium életében. Augusztus 1-től Koros Gábor veszi át az intézmény vezetését. A 17 éve igazgató helyettesként dolgozó, többszörösen kitüntetett pedagógus kinevezéséről a napokban döntött a fenntartó presbitérium. Az új vezető szerint a legfontosabb cél a tudás, a hit és a közösség elválaszthatatlan egységének megőrzése egy egyre inkább elmagányosodó világban. A Tatai Városkapu közhasznú ZRT szervezésében rendeznek Városi Gyermeknapot május 31-én vasárnap délelőtt 10 és délután 5 óra között a Malomkertben és az Eszterházi nyári lakban Tatán. A színpadi programok között látható lesz a Sündisznó című bábelőadás, egy állati vetélkedő és a Lila Virág és a Pengettyű zenekar koncertje. Az események látogatása ingyenes.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
7: Szép délután, sziasztok! Kezdődik a mai Sziesta, amiben ma is egészen este 8 óráig leszek veletek. Sok érdekességgel készültem, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem. Ebben az órában például az is kiderül majd, hogy mennyien fordulnak a mesterséges intelligenciához, mert magányosak. A jó zenék sem maradnak el, az óra indul, Alok Fate lesz és Sam Harper közösével.

0: Justin Timberlake és a What Goes Around, Comes Around, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony hamarosan ki fog derülni, hogy mik a számok annak tekintetében, hogy mennyien keresik fel a mesterséges intelligenciát, mert magányosak, viszont most még megyünk tovább Martin Garrix, Bono és The Edge közösével, ez a We Are The People.
1: Ez a Forrás Rádió.
2: Ladies and gentlemen,

Kriszt és Paulina közöse a Tele a szívem, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük, hogy mennyire magányosak a szinglik. A Joy.hu cikke szerint ugyanis minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől. Egy magyar kutatás alapján állítják ezt, amit a Randi Vonal és dr. Rövid Irén szociológus végzett el. Nézzük a számokat. 10-ből 6 Randi Vonal felhasználó kérte már az életében legalább egyszer a mesterséges intelligencia segítségét, 45%-uk eddig többször is felkereste már valamelyik AI platformot. Minden harmadik párkereső kérte már a mesterséges intelligencia segítségét az online társkeresőn bemutatkozó szöveg vagy a saját gondolatainak megfogalmazásában, és 10-ből 1 megkérdezett napi rendszerességgel használja valamelyik AI platformot csevegésre. 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fele miatt. Minden ötödik párkereső fordult már azért az AI-hoz, hogy ne érezze magát magányosnak, és 10%-uk ezt legalább heti rendszerességgel teszi. A nők közül jóval többen vannak egyébként azok, akik tartanak attól, hogy az AI átveszi majd az emberi kapcsolatok helyét, a férfiaknál viszont valamivel többen gondolják úgy, hogy lehet az AI-jal is olyan kapcsolatot kialakítani, mint egy emberrel. Nos, hát ez a kutatás nem éppen szívderítő, és remélem, hogy ezek a számok így maradnak, vagy lejjebb mennek. Ne az AI-jal barátkozzunk és alakítsunk ki kapcsolatokat. Megyünk most tovább Enrique Iglesias, de Summer Bueno és Zion közösével, ez a Subemela Rádió.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tom Nolly és a Your Body után egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Emiatt annak, aki személyautóval van és Budapest felé indul, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a komáromi terelésben baleset történt, a 87-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is torlódik a forgalom. Nagyon vigyázzatok magatokra a közlekedésben, és hogyha van valamilyen információtok, akkor osszátok meg velem 0620 97 8 97 85-ös. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Pápai Jóci és a Kira Kós, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, egészen este 8 óráig fogom nektek hozni a jobbnál jobb slágereket. Most megyünk tovább Matt Sassari, Üzsel és Sonic közösével, ez az It Feels So Good.

Emiliana Torrini és a Jungle Drum. Ez a dal fogja zárni ezt az órát, mert most jön Pisti a hírekkel, információkkal, utána pedig megyünk majd tovább ezzel a dallal.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, szép délutánt kívánok. Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten, vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete, jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjó hegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen

0: 23 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászokból, állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék, és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza, program ingyenes. És végezetű sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista élmezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett, Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
1: Időjárás.
0: A pünkösdi háromnapos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb lehűlés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
5: Szép délutánt, sziasztok! Pisti, köszönöm szépen a híreket. Vágjunk is bele egy újabb órába, szokás szerint filmes hírekkel készültem nektek. Szó lesz például a Volt egyszer egy Hollywoodról, Kylie Minogue-ról és a Grace klinikáról is. Most azonban indulunk, ahogy előző óra végén ígértem, Király Viktor és a Lotfi Begi közösével. Ez lesz a Run!

Berkes Olivér, és a Volt, ami volt, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És bizony, dokumentumfilm készült Kylie Minogue életéről, amely betekintést enged az énekesnő magánéletének legnehezebb pillanataiba, és felidézi a karrierjét is. A Kylie már látható az egyik legnépszerűbb streaming platformon. A dokusorozat egyébként azt mutatja be, hogy hogyan formált át a popzenét Kylie Minogue, és miként vált a műfaj egyik legmaradandóbb ikonjává, több mint 80 millió eladott lemezzel. Mi most nem Kylie-val fogunk tovább menni, hanem Rehab-bal, szól az All My Life.

Ilja és a Waiting for Tonight, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony újra visszatér a mozivászonra, volt egyszer egy Hollywood, amely idén hálaadáskor fog debütálni. A projekt egyelőre a The Adventures of Cliff Booth munka címen fut. A történetben ismét Brad Pitt alakítja az Oscar-díjas kaszkadőrt, azaz Cliff Boothot, a rendező ezúttal azonban David Fincher lesz, viszont Quentin Tarantino nem tűnik el, hiszen a forgatókönyvet továbbra is ő jegyzi. A történet részleteit egyelőre titkolják, de annyit már azért elárultak, hogy 1977-ben játszódik majd egy teljesen más Hollywoodban. A film november 25-től két hétig lesz látható, kizárólag IMAX termekben, majd december 23-án érkezik az egyik legnépszerűbb streaming platformra. Én kíváncsian várom. A folytatásban pedig most megyünk tovább Madonnával, már indítom is a Celebration-t.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént Don Diablo-tól szólt a Still Cutting Shapes. Az ABC pedig hivatalosan is berendelte a Grace Klinika következő spin-offját, amely ezúttal egy nyugat-texasi vidéki egészségügyi központban fog játszódni. A projekt mögött továbbra is Shonda Rhimes áll, aki Meg Marinis-szal közösen fejleszti a sorozatot. A produceri csapatban ott marad egyébként Ellen Pompeo is, bár egyelőre nem tudni, hogy Meredith Grey vagy más ismert karakter feltűnik-e majd ebben a spin-offban. A hivatalos szinopszis szerint a sorozat egy nyugat-texasi vidéki orvosi központ csapatát követi, amely az utolsó ellátási pont a környéken élők számára. A Grace Klinika egyébként továbbra is hasít, a 22. évadnál jár, így továbbra is az amerikai televíziózás egyik leghosszabb ideje futó és legstabilabb franchise-a marad. Ti szeretitek a Grace Klinikát? Írjátok meg, ha igen. 0620 978 978-os. A folytatásban pedig most megyünk tovább.

Dr. Béres és az Ocsomacsó közöse a Szavazza tavaszra. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. És hát azért most már inkább a nyárra szavaznánk, amilyen időjárás volt mostanában. Meg szerintem szavazhatunk a jó zenékre is. Most 2004-be fogunk visszautazni. Anastasiától szól a Left Outside Alone.

0: Nothing's gonna change my mind.
1: Dalok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.

0: Piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film. Más időpontban tartják a Bányász szezon záró labdarúgó mérkőzését. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ ékési centrumába szállították, másodfokú kiterjedt ékési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya.

0: WKC európai kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
1: Időjárás.
0: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
1: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket, infókat. Még 5 órát együtt tölthetünk, és bizony addig is hozom nektek a legjobb dalokat. Az óra elején például szólni fog majd ABC-t Anna Gray és Agent Z közöse az Aloha Hey, meg ahogy ígértem, Taylor Swift-tel indulunk tovább, ez a The Fate of Ophelia.

Tatu és az All the Things She Said, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Ez a dal egyébként mostanában felcsendült a Heated Rivalry sorozatban, szóval onnan azért elég sokunknak ismerős lehet, de hát azért a Tatunak az egyik leginkább népszerű slágeréről van szó, szóval nem kell bemutatni. A folytatásban pedig most megyünk tovább Alexandra Stan és Nervo közösével, ez a Coming to My World.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

0: is újra.
1: A Well Hello és az apró dolgok, ezt ott itt a Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk. És azért most már mindenki elővette szerintem a tavaszi-nyári ruháit, és talán a tavaszi nagy takarításon is túl vagytok, csak úgy, mint a brit királyi család. Hiszen az ő esetükben is előfordul, hogy olyan dolgokat halmoznak fel, amelyeket egy idő után jobbnak látnak továbbadni. De vajon mi történik ezekkel a holmikkal? A Writer's Digest magazinnak Beton Holt Royal szakértő mesélt arról, mi történik a megunt dolgokkal. Azt mondta, hogy Erzsébet királynő mindig is utálta kidobni a hordható ruhákat, csak azért, mert már nem tetszettek neki, éppen ezért a régi darabokat újra alakította. Ez egyébként leginkább az otthoni ruháira volt jellemző. Aztán például csinálnak olyat is, hogy tovább örökítik a ruhákat a családban, vagy odaadják múzeumoknak, jótékony célra ajánlják fel. Diana hercegné például 1997-ben 79 ruháját bocsátotta árverésre, amiből több mint 3 millió dollár folyt be, és ezt a rák és íz kutatásra ajánlotta fel. Egyébként nálunk is fel lehet ajánlani a megunt ruhákat, szerintem sokan élünk is vele, ez azért sok esetben nagy segítség lehet a szegényebb családoknak. Most viszont visszakanyarodunk a zenéhez, megyünk tovább Rio és Nico közösével, ez a Party Shaker.

Jason Mraz és az I'm Yours elszólt itt a Forrás Stádióban. És bizony, ma nincs fronthatás, viszont a fokozódó melegedés okozhat tüneteket. Méghozzá vérnyomás, ingadozás, szédülést és keringési problémákat, akik pedig a melegedésre érzékenyek, ők számíthatnak migrénes fejfájásra, fáradékonyságra, bágyadságra és dekoncentráltságra is. Az UV-sugárzás egészen 16 óráig erős lesz, úgyhogy mindenképpen figyeljetek oda a bőr védelmére is. Aztán, akik a pázsitfű félékre, fenyőfélékre allergiások, ők hát egy kicsit nehezebben fogják megélni ezt a mai napot, ugyanis magas tartományban vannak, és az eperfa félék pedig közepes tartományban vannak jelenleg, szóval azok, akik erre érzékenyek is hasonló tüneteket produkálhatnak, mint az előző kettőnél. Megyünk is tovább most, jönnek a legjobb slágerek a folytatásban is. Sam Felt és Kiss közösét indítom, ez a Stronger.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a BSV, Miss Mood és Rico közöse szólt az Éld át. A folytatásban pedig most megyünk tovább, szólni fog még óra végéig, például Melanie Fionától a Monday Morning, Baby No Money és Rich Brian közöse az Adamame, most pedig indul a Talk to Me, Damiano David, Tyla és

és Jay-Z közösével, ez volt az Empire State of Mind. A folytatásban pedig most jön, szokás szerint Pisti, na hírekkel, információkkal, utána pedig megyünk majd tovább Tiesto és Soki Siren közösével, ez lesz a Tantalizing, mutatom!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmaadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
8: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren. Megválasztották a Magyar Szörfszövetség új elnökét. Már is hozom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Air Cup Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó rugógyári út környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörfszövetség Mezei Dániát, a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.

0: pünkösdi háromnapos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti köszi a híreket, remélem jól telik a délutánotok, én azon vagyok, hogy így legyen. Ebben az órában például kiderül majd, hogy mik azok a dolgok, amit a boomerek régen csináltak és elfogadottak voltak, ma már azonban bunkóságnak számítanak. Jönnek folyamatosan a legjobb slágerek is, indulunk Tiesto és Soki Siren közösével.

Nathan Evans és a Wallerman, ezt ad itt a Forrás Rádióban. A Redditen pedig nemrég előkerült egy beszélgetés, amelyben valaki azt kérdezte a boomerektől, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyek gyerekkorukban teljesen normálisnak számítottak, ma viszont már bunkóságnak, határátlépésnek, vagy minimum nagyon kínosnak vennék őket. Nos, nézzük, mik voltak ezek. Az első ilyen volt a más gyerekének a rendreutasítása, aztán a második a váratlanul beállítani valakihez, a harmadik a dohányzás a lakásban, a negyedik pedig behívni a környékbeli gyerekeket a házba. Hát, változik a világ, ami viszont nem változik, hogy nálunk csak jó

0: 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak.

Jane és a Makebe után pedig nézzük meg, hogy mit ne tegyünk elalvás előtt. Hát például ne ígyunk alkoholt. Egy pohárral se. A neurológusok szerint ugyanis az alkohol és az esti alkoholfogyasztás különösen rossz kombináció, mert pont akkor zavar bele a rendszerbe, amikor az agy a legfontosabb karbantartási műszakját végezni. Dr. Paul E. Bentheim neurológus szerint az agy szempontjából az alvás a legfontosabb. Az alvás minősége közvetlenül összefügg azzal, másnap mennyire tudunk gondolkodni, figyelni, emlékezni és szabályozni magunkat. Ha alkoholt iszunk elalvás előtt, nyugtalan lesz az alvásunk, többször felébredünk, kellemetlenebb, szorongatóbb álmaink lesznek. Dr. Fawad Miam, neurológus pedig azt mondta, az alkohol zsugorítja az agyat. Nos, hát az biztos, hogy butít, ezt szoktuk tapasztalni is, szóval ne igyatok. Viszont hallgassatok minket, hiszen a folytatásban is csak a legjobb slágerekkel készültem. Megyünk tovább a Stray Kids-en.

Lotfi Begi és a Cosmix közöse a Kisvilág. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, méghozzá 2023-ból. Most átutazunk 2011-be, ugyanis a Gym Class Heroes és Adam Levine közöse érkezik a folytatásban. A Stereo.

Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak. Jönnek a hírek, információk, úgyhogy én addig pihenek egy picit. Utána természetesen visszatérek, és indulunk tovább majd Madison Beer-rel. Mutatom, hogy melyik dalával.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc és délután 5 óra lesz. Jó napot kívánok! Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete. Jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen 3 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászok állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza, program ingyenes. És végezetül sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista jelmezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli

0: Bogóról. Az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
1: Időjárás.
0: A hosszú hétvégén nyárjas, meleg idő valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt, sziasztok, Pisti neked, köszi a híreket, nektek pedig azt köszönöm, hogy itt vagytok velem. És akkor mondom, hogy miért érdemes maradni a folytatásban. Hát azért, mert kiderül, mi az a két házi munka, ami a legjobban égeti a zsírt, no meg hozom a legjobb slágereket is. Indulunk tovább, Madison Beer-rel szól a Make You Mine.

Az egyik streaming platform oldalán jelent meg egy új sorozat, az Off Campus, ami konkrétan felrobbantotta az internetet, ráadásul egy ikonikus divat pillanat is újjáélet által a képernyőn. Az Ellie karakterét alakító Mika Abdallah ugyanis Jennifer Lopez zöld ruhájában táncolt egy beöltözős bulin. És hogy miért beszélek erről? Hát azért, mert az előbb hallott dal, az On the Floor, szervesen kötődik ehhez a jelenethez, hiszen erre táncolt a két nagyon kedvelt szereplő, Ellie és Dean, teszem hozzá, nem ők a főszereplők, mégis elvitték a sót. Maga az Off Campus, ugye Elle Kennedy népszerű romantikus könyvsorozatán alapul, szóval lesz még szó Ellie-ről és Dean-ről, ugyanis ők a harmadik könyv főszereplői. Egyébként friss hír, hogy elméletileg a második évadot már a héten elkezdték forgatni. Én egyébként továbbra is azt javaslom, hogy mielőtt megnézitek ezt a sorozatot, olvassátok el a könyveket, sokkal-sokkal jobb, higgyétek el, de amúgy jól sikerült ez a sorozat is. Megyünk most tovább Feder, Offenbach és Doty közösével, ez pedig nem más, mint a Call Me Papi.

Pápai Jóci és az utolsó tánc. Ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig hozom nektek a legjobb slágereket. A folytatásban például most megyünk tovább Alex Dion és Jason Derulo közösével.

A The Rumbar és az El Timbal után pedig nézzük, hogy melyek azok a fajta házi munkák, amik a leginkább égetik a kalóriát. Hát a kertes házban élők előnyben vannak, mert az egyik ilyen munka bizony a kertészkedés, a másik pedig az ablakpucolás. Hát nem tudom, én előbb választok inkább egy boxedzést vagy jogát, mint a takarítást, de jó tudni, hogy legalább miközben bosszankodok, hogy már megint takarítani kell, kalóriát is égetek. Amit viszont lehet takarítás közben is végezni, és szerintem ez is égeti a kalóriákat, ez nem más, mint a tánc, úgyhogy én ehhez szolgáltatom a zenét, bár remélem most már senki nem takarít. Szóval megyünk tovább Bibi Rexával, indul

Pixa, a Stereo Palma és a Valhalló közöse a balatoni nyár, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Meg a folytatásban szól Naked és Circa Waves közöse a Sweet Emotion.

Jade és a Forget You For Now, ezt ott itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt Taler Andráját halljátok, azonban nagyjából másfél óra múlva jön a váltás, érkeznek a DJ-k ide a stúdióba. Ma 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Bedecs, 21 órától pedig DJ Grosso lép a pult mögé, utána kezdődik a Club Session Johnny Stayerrel 10 órától, 11 órától pedig Robin Schulz jön a Sugar Radio Show-val, úgyhogy ez vár rátok a folytatásban is, meg a jó dalok, mert én is ezeket hozom nektek. A BSV és Belánó közösével megyünk tovább, ez a Stay.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Bizony, indul egy újabb óra, de már csak ezt tölthetjük együtt, hiszen hamarosan érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i, akik majd tovább pörgetik a hangulatot. Jön tehát hamarosan a Saturday Live Session és a Club Session, viszont most még egyelőre én hozom nektek a legjobb dalokat, szóval megyünk is tovább Rehab-bel.

Katy Perry és a Band-Aids, ez volt itt a Forrás Rádióban. Én pedig ideje, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis hamarosan érkeznek a Forrás Rádió DJ-i 8 órától. DJ Bedecs fogja a hangulatot fokozni, aztán jön 9 órától DJ Grosso, a Club Sessionben pedig Johnny Stayer keveri a zenéket 10 órától, utána pedig érkezik 11 órától szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem voltatok. Holnap találkozunk legközelebb 7 órától. További szép estét kívánok, ha bulizni mentek, akkor jó szórakozást!

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Tatabányán is volt bringás uzsonna, ideiglenes forgalmi rendváltozás van a Török Ignác utcában, Esztergomban. Városi egészségnapot rendeztek Komáromban. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. május 23-án, szombaton, a pünkösdi hosszú hétvége első napján. És akkor most jönnek a részletek, folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok az M1-es autópályán. Fontos, hogy mielőtt útak indulnak, mindenképp tájékozódjanak arról, hogy mely részeken lehet fennakadásokra számítani. Nagyon fontos, hogy mind autópályán, mind autóúton mindig tartsuk be a követési távolságot. Emellett kiemelten kell figyelni minden helyzetben, hogy ne okozzunk balesetet, vagy ne essünk baleset áldozatává. Ezt mondta el rádiónknak Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Még 50 km per órás sebességnél is nagyon nehéz időben reagálni egy váratlan helyzetre, de hogyha nem tartjuk be a megfelelő követési távolságot, akkor esélyünk sincs, hogy időben megálljunk. Ez ugye az autópályán hatványozottan igaz, figyeljük a felfestéseket, ugye van ajánlott követési távolság, azt tartsuk is meg, de én azt gondolom, hogy a felújítási munkálatok közepette, ahol nem lehet tudni, hogy az előttünk, mögöttünk lévő hogyan fog reagálni a váratlan helyzetekre, még nagyobb távolságot kell tartani, mint egyébként. Hogyha hosszabb útra megyünk, vagy olyan útvonalat választunk, ami nem megszokott számunkra, akkor előtte tájékozódjunk. Nézzük azt meg, hogy mennyi idő az út, van-e felújítási munka, van-e baleset, torlódás, hiszen ezeket nem tudhatjuk nyilván előre, ezért is fontos, hogy utána nézzünk, és főleg ez ugye a reggeli induláskor és a délutáni hazaérkezéskor egy fontos szempont, hogy mindig úgy időzítsük az indulásunkat, hogy ne kelljen azért gyorsan hajtanunk, hogy időben beérjünk a munkahelyünkre. Ne érjen minket az váratlanul, hogy iskolák környékén nagyobb a forgalom. Ez egész évben így van, nem is fog változni. Tapasztaljuk azt, hogy mindenki az iskolához legközelebb eső parkolóhelyen akar megállni, de látjuk azt is például, hogy a gyerekek nem minden esetben a járda felőli oldalon szállnak ki az autóból, ugye ez is rendkívül balesetveszélyes, hogyha az úttest felé szállnak ki. De beszélhetnénk itt a tömegközlekedésről is, amikor a gyerekek leszállnak a buszról és a busz takarásából tekingetnek ki, tehát az is nagyon veszélyes, egy álló járműnek a takarásából soha nem szabad az úttestre lépni, még akkor sem, hogyha kijelölt gyalogos átkelőhely van, és az elsőbsége elvileg ugye a gyalogosnak megvan, tehát úgy gondolom, hogy rengeteg-rengeteg olyan tényező van, ami balesetveszélyes lehet, ezért mi magunk tegyünk meg mindent az álló járműnek a takarásából soha nem szabad az úttestre lépni, még akkor sem, hogyha kijelölt gyalogos átkelőhely van, és az elsőbsége elvileg ugye a gyalogosnak megvan, tehát úgy gondolom, hogy rengeteg-rengeteg olyan tényező van, ami balesetveszélyes lehet, ezért mi magunk tegyünk meg mindent azért, hogy ne váljunk balesetveszélyesek.

0: és a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési munkatársai így csatlakoztak. Uzsonnát, apró ajándékokat kaptak a kerékpárral közlekedők. A kerékpáros megmozdulásból a Hungary Life integrált projekt sem maradhatott ki. A Hungaromet Nonprofit ZRT által koordinált levegőminőség javításával foglalkozó projekt kiemelt feladata a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése és ezáltal a légszennyezés mértékének csökkenése, közölte Tatabánya a honlapján. A Szent István lépcső felújításához kapcsolódó építési munkák miatt július 31-én délután 4 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás van Esztergomban. A munkavégzés időtartama alatt a Török Ignác utca egyirányú forgalmi rendje a Szent István lépcső vonalától két irányúvá változik, és behajthatnak az építési munkákkal kapcsolatos tehergépjárművek. Az út szélessége miatt a tehergépjárművek a Szent István lépcsőt csak hátramenetben tudják megközelíteni, ezért a tolatás végrehajtását és a gyalogosok közlekedését jelzőőr biztosítja, kérik a lakók megértését és türelmét. Komáromban is méltó módon emlékeztek meg a Magyar Vöröskereszt fennállásának 145. évfordulójáról. A Vöröskereszt komáromi szervezete május 16-án nagyszabású városi egészségnapot rendezett az Arany 17 rendezvényközpontban. A program célja az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, valamint a lakosság számára elérhető egészségügyi szűrések biztosítása volt. Az esemény megvalósulását Komárom város önkormányzata kiemelten támogatta. A rendezvény dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, az egészség megőrzése közös ügy, amelyben kiemelt szerepe van a prevenciós programoknak és a civil szervezetek munkájának. A megnyitón Olá Gábor területi koordinátor is üdvözölte a résztvevőket, valamint elismeréseket adott át azoknak, akik hosszú idő óta segítik a Vöröskereszt munkáját, és aktívan hozzájárulnak a közösség egészségmegőrző programok sikeréhez. A délután 4 óráig tartó egészségnap során az érdeklődők számos ingyenes szűrővizsgálaton és állapotfelméréseken vehettek részt. Több vizsgálat előzetes regisztrációhoz kötött volt, azonban így is sokan éltek a lehetőséggel, hogy szakemberek segítségével képet kapjanak egészségi állapotukról. A programok között szerepelt mammográfiás vizsgálat, meridián szűrés, valamint modern 3D lábszkenneres lábegészségügyi felmérés is. Emellett hallásvizsgálatot és szürkehályok szűrést is biztosítottak a szervezők, amelyek különösen az idősebb korosztály körében voltak népszerűek. A résztvevők vércukorszint, húgysavszint és koleszterinszint mérésen is részt vehettek. További ABI méréssel és oxigénszaturáció vizsgálattal ellenőrizhették keringési és légzőszervi állapotukat. A program részeként biorezonanciás állapotfelmérés is várta az érdeklődőket, számolt be Komárom városa honlapján. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek, 18 órakor kezdődik a táncház. A program ingyenes. És végezetül sport. Fontos, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy ez ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg 17 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés holnap délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, úgyhogy biztosan második az MB3 északnyugati csoportjában. A hírperceket Szabó Istántól hallották 2026. május 23-án szombaton. További jó rádiózást, áldott pünkösdöt és szép hétvégét kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

TV Maci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.